Mendelssohn Zsoltár hangzott el Richter Michgott, a berlini rádió kórusát és szimfonikus zenekarát Gislenár vezényelte. Most Robert Heppener zeneműve következik, ő egy holland zeneszerző, aki Amsterdamban született 1925-ben. A művének címe egy régi szöveg töredékei.

egy régi szöveg töredékei. Robert Heppner zeneművét, énekes szólisták és a berlini rádió kórusa adta elő. A zeneszerző nagyon sok vokális művet, kamarazenét, filmzenét és színházi muzsikát írt. Egyébként a holland szerző Bergenben halt meg 2009-ben. Serenád a zenéhez, ez már Vaughan Williams kompozíciójának címe.

Szerenáda zenéhez Rayfall William zeneművét énekes szólisták, illetve a Berlini Rádió Kórusa és Szimfonikus Zenekara adta elő. Verdi egész életművét az őszinte érzelem és az ezt kifejező dallam elsődleges fontossága hatja át ábrázolásának középpontjában mindig az ember áll. Most a négy áhítatos éneket hallgatjuk meg.

Verdi négy áhítatos éneke hangzott el Gesine Novákovszki és a Berlini Rádió Kúrus életve zenekara előadásában vezényelt Gislénár. 85 évesen Verdi azt mondta, hogy a nevem már a múmiás ősidők levegőjét árasztja. Az első ráadással gondolom, hogy a kórus valakit felköszöntött.

Philip Myers hangszerelésében hangzott el a Happy Birthday című kis ópusz, és még egy ráadásnak tapsolhattak Berlinben, ez pedig Puccini Turandot című operájából a híres ária Nessun Dorma volt, de papírjaim szerint nem egy szólista, hanem a berlini rádió kórusának előadásában. Az átdolgozás Gordon Hamilton munkája.

A Turandotból hangzott el a Nessun Dorma, vagyis Kalaf áriája a berlini rádió kórusának előadásában. Most Percy Grainger zongora darabja következik Álom után, Foré nyomán. Grainger korán kezdett zongorázni, csoda gyereknek számított, és a Frankfurti Konzervatóriumban képezte magát zeneszerzővé.

Percy Grainger Álom után című zongoradarabját hallottuk, ami Forrény nyomán készült. Leslie Howard zongorázott. A komponista, amikor megnősült, a Hollywood Bowl színpadán tartották az ünnepi aktust, méghozzá egy Északi Hercegnő című film bemutatója után. Most Mendelssohntól következik a Skót szimfónia.

Felix Mendelssohn skót szimfóniáját játszotta a BBC Wales zenekara, Richard Hickox vezényelt. Viktória királynő és Albert herceg, a két nagy zenebarát, gyakran összeállt Mendelssohnnal egy kis házi muzsikálásra. Azt írják, hogy meghitt és kedélyes légkör lengte be ilyenkor a Buckingham palotát. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Ludwig Spohr C-dur nocturnója következik. Spohr 1784-ben született német szerző, karmester, hegedű művész volt. A mai Braunschweig közelében született, kimagasló hegedűsnek számított. Virtuózként Európa szerte koncertezett, és óriási hírnevet szerzett magának a 19. század elején. Állítólag 18 hegedű versenyt komponált, ezek közül többet ma is játszanak. Persze írt operákat, szimfóniákat, oratóriumot is. A legismertebb operája Faust, amely megelőzte Goethe teljes Faust feldolgozását. Most a C-dur notturnót hallgatjuk tőle.

Louise vagy Ludwig Spohr C-dur nocturnóját az Octoforus fúvós együttes adta elő. A komponista Kappalmeisterként dolgozott Kasselben, és ő volt az első állítólag, aki karmesteri pálcát használt vezényléshez. Most hallgassuk meg César Franck A-dur szonátáját.

César Franck Ádúr szonátáját Antonio Meneses és Menahem Pressler adta elő. Bachtól következik három Semmeli korál. Georg Christian Semmeli egy német kántor, dalszerző volt. Bach meghangszerelte némelyik művét. Halljuk ezeket a szép korálokat.

Bach három Semmeli koráját, Bernarda Fink, Domen Marincsics és Dalibor Miklavcsics tolmácsolásában hallottuk. Tudjuk, hogy Bach képes volt bárkit utánozni, tehát mondjuk Palestrina stílusában remekül komponált. A Notturnóban most Henry Eccles szonátája szól.

Harry Eccles szonátáját Gary Kerr és Harmon Lewis adta elő. A komponista neves hegedűs volt, de úgy érezte, hogy Angliában nem méltányolják őt eléggé, úgyhogy átment a francia udvarhoz és a Napkirály zenekarában kereste a boldogulását. Most Domenico Scarlatti két szonátáját hallgatjuk meg, Eduardo López Banzo játszik csembalón.

Scarlatti két szonátáját Eduardo López Banzo játszotta. Az orosz szár feloszlatta a finn parlamentet és korlátozta az országban a sajtó és szólás szabadságot az 1900-as évek elején. A tiltakozó mozgalom vezetősége előadás sorozatot rendezett, Sibelius erre az alkalomra írta a Finlandiát.

Sibelius Finlandia szimfonikus költeménye hangzott el a BBC skóciai zenekarának előadásában, vezényelt Tomás Dosgor. Sibelius a 19. század utolsó évében tagja volt annak a politikai mozgalomnak, amely a finn nemzet önállóságáért szállott síkra. Jean-Baptiste Play Augusti Dédur szonátáját halljuk.

Jean-Baptiste Pla i Augusti Dédó szonátáját a Girland együttes adta elő. Ferruccio Busoni gyerekkorában világjáró művész volt már, aki elnyerte a Rubinstein díjat, 15 évesen a Bolognai Filharmonikus Akadémia tagjává választották, aztán haláláig kevés megszakítással Berlinben élt, egyik elégiáját halljuk.

Muzoni elégiáját Valerie Tryon játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül ma William Walton Johannesburgi fesztivál nyitányát hallgatjuk meg. Megköszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik a Notturno csapata, Katona Márta, Padi Géza és Németh Attila.

0: A Nocturnum műsorát is visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, a mikrofonnál a hírszerkesztő Bánáti Bence. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági készletből. Az indoklás szerint csak a biztonsági készlettel biztosítható védett áron a zavartalan hazai üzemanyagellátás. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint az intézkedésnek köszönhetően életben tudnak maradni a kis benzinkutak. Megnyitják a látogatók előtt a Karmelita palotát, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter előzőleg újságírók előtt kezdte el bontani az épület körüli kordont, és közölte, hogy Magyarországon ma nincs helye kerítésnek a középületek körül. Megkezdődtek az egyeztetések a tudományos élet szereplőivel a kutatóhálózat jövőjéről, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán közölte, elsőként Pósvai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia június elején hivatalba lépő új elnökével egyeztetett. Hangsúlyozta, egyetértettek abban, hogy a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt kell meghozni. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan összehangolva irányítja a vízhiány elleni munkát. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság helyettes vezetője a Kossuth Rádióban elmondta, már 7 balatonnyi vízmennyiség hiányzik a talajból. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A kezdeményezés célja, hogy minél több városban, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés és a fenntartható, élhető környezet kialakítása. Országos állateledel gyűjtő akciót szervez hétvégén a Spár Magyarország és az Országos Állatvédőrség Alapítvány. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. Ma és holnap 10 és 16 óra között az Interspár áruházakban állateledeleket és állatok gondozásához szükséges termékeket lehet vásárolni és átadni az önkénteseknek. Múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket ma és holnap a múzeumok majálisán. A fővárosban a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében több mint 100 kitelepülő múzeummal és kiállítóhellyel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik interaktív bemutatókon, tárlatvezetéseken vehetnek részt. A zenei programokon egyebek közt gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. Meghalt Sörös Sándor színművész, 1974-ben szerződött a Víg Színházhoz. 1991-ben a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként tevékenykedett. Színházi munkái mellett számos filmes és televíziós szerepet vállalt. Olyan ismert alkotásokban is játszott, mint a 80 huszár, az István a király és a Hamis a baba című film. Sokat foglalkoztatott szinkronszínész volt, többek között Mel Gibson és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Munkáját Őze Lajos díjjal és a Fényhang életmű díjjal ismerték el. Sörös Sándor 74 éves volt. Végül a várható időjárásról. Országszerte borult idő várható, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. A szél a Dunántúlon megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. Napközben a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év zenekara az Anima Musicae Kamara Zenekar. Ma 9 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. A Quartet következő műsorában Ludwig van Beethoven 6. Pásztorále szimfóniájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
3: Süppedékenység.
4: Mint egy fotel, hogy ott igen. A süppedékenység az egy jó élmény, nem pedig, a mocsár is egy süppedékeny dolog, de az nem lehet, így van, kevésbé jó. Tehát, hogy van egy ilyesfajta kényelmessége hangás.
3: Igen.
1: Quartet. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
5: Egy különleges zenei élmény. Melyben a harmóniák segítenek elérni a benső békét, amelynek fő forrása maga az Isten. A hangversenyen felcsendülnek Claude Debussy és Robert Schumann művei. Kaganovszki zenei est a 250 éves nagyváradi római katolikus püspöki palotában. Pünkösd vasárnap 21 óra 35 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Május 16-a van, szombat. Az év 136. napja. Milyen gyorsan rohan az idő, nemrég még január volt. Új lemezeink ezen a hétvégén is szép számmal vannak. Egyrészt folytatjuk a Christian Macellaru vezette francia nemzeti zenekar Ravel gyűjteményét, amely tavaly a zeneszerző születésének 150. évfordulójára jelent meg. Aztán tovább hallgatjuk Frédéric Chopin prelüdjeit és egyéb műveit egy 1839-es Pleyel pianinón Justin Taylor játékában. Valamint Antonin Dvorzsák hegedű versenye is felcsendül majd Antje Weidhass és a Camerata Bern előadásában. Ezeken kívül velünk van még két teljesen új kiadvány, mármint olyanok, amelyek a múlt héten még nem voltak kezünk ügyében. Az egyiken a két olasz gitáros alkotta spanyolos hangzású gitárduó, az Azulejos játsza saját átiratában Enrique Granados műveit. Egy másikon pedig a 18. századi komponista Franz Xaver Richter szimfóniáit ismerhetjük meg az Orfeó barokk zenekar előadásában Michi Geig vezényletével. Mármint l'Orfeó barokk orkeszterről van szó, a német zenekarról, nem pedig a Vashegyi György vezette Orfeóról, még mielőtt összekevernénk őket. Mindezek előtt azonban Örkény Istvántól olvasok fel egy egyperces novellát. Címe: Hiába sikerül egy vitáskérdést tisztázni, már is ott a következő talány. Egy kis rezedaszál kiment az illemhelyre és helyet foglalt az ülőkén. Ekkor valami szöget ütött a fejébe, hiszen ő növény, nincs se bélcsatornája, se széklete, akkor meg mit keres itt? No, ez legalább tisztázódott. A kis rezeda fölkelt, és dolga végezetlen visszament a vendégek közé. Amikor a háziasszony, angol királyi vérből, akinek a neve napját ünnepelték, kérdő pillantást vetett rá, visszamosolygott, de csak ennyit mondott magyarázatul. Egy kis félreértés történt. És elindult a büfébe, mert pezsgőzhetnék jelett. Az lesz a jó hetsz, gondolta, amikor a karcsú poharakat meglátta, ha inni sem tudok. Először hallgassuk meg Arcangelo Corelli D-dur koncertó grosszóját, opusz 6, numero 4. Az Európa Galante művészeti vezetője Fabio Biondi.

A Fábio Biondi vezette Európa Galante előadásában hallottuk Arcangelo Corelli opusz 6 numero 4-es D-dur koncerto grosszóját. A már beharangozott lemez újdonságról, a Maurice Ravel zenekari műveit tartalmazó kiadványról következik most a spanyol rapszódia. Christian Macellaru vezényli a francia nemzeti zenekart.

Maurice Ravel spanyol rapszódiáját hallottuk, a Christian Macellaro vezette francia nemzeti zenekar előadásában. Magyar muzsikával folytatjuk adásunkat. Rózsavölgyi Márk társas táncai közül következik az Álom című. A Festetics vonós négyes muzsikál.

egy rózsavölgyi Márk társas táncot hallhattunk az Álom címmel a Festetics vonós négyes játékában. Franz Xaver Richter a késő barokk és a korai klasszika határán alkotó morva származású zeneszerző, karmester és zeneteoretikus volt, akit a Mannheimi iskola egyik legfontosabb alakjaként tartanak számon. Pályája során Mannheim legendás udvari zenekarában működött, majd Strasbourg székes egyházának zeneigazgatója lett. Zenéjében különösen izgalmas a régi, barokk kontrapunktikus gondolkodás és az új, klasszikus stílus találkozása. Műveiben egyszerre van jelen Bach és Händel hagyatéka, valamint Haydn és Mozart világának előkészítése, ha mondhatom így. Richter kortársai elsősorban kiváló egyházzenei szerzőként és mesteri kontrapunktistaként becsülték őt. De szimfónia és kamara zené is fontos szerepet játszottak a klasszikus zenekari stílus kialakulásában. Mozart egy alkalommal elbűvölően megírtnak nevezte egyik miséjét. Az Orfeo Barokk Orkeszter új lemezén az ő szimfóniáit hallhatjuk Michi Geig vezényletével. Ezek közül következik most az Opus 4 numero 6-os G-dur szimfónia.

Franz Xaver Richter opusz 4 numero 6-os G-dur szimfóniája hangzott el. Michi Geig vezényelte a L'Orfeo Barokk Orkesztert. Edvard Grieg opusz 40-es Holberg szvittje lesz következő zenénk. A norvég kamarazenekar játszik, a koncertmester Iona Brown.

Az Iona Brown vezette norvég kamarazenekar előadásában hallottuk Edvard Grieg híres Holberg szvittjét, Opus 40. Justin Taylor a fiatal francia régi zenész generáció egyik legizgalmasabb billentyűse, aki csembalistaként és zongoristaként egyaránt jelentős nemzetközi karriert épített. A brüchei nemzetközi MA Fesztivál versenyének 2015-ös első díja hozta meg számára az áttörést, azóta pedig Európa és a világ rangos koncerttermeinek rendszeres vendége. Játékát a kritika különösen éneklő hangképzéséért, érzékeny frazeálásáért és történeti hangszerek iránti elkötelezettségéért méltatja. Felvételei, köztük a Bach and Italy, valamint a Chopin Antim számos rangos díjat nyertek. Utóbbi különlegessége, hogy Chopin műveit egy 1839-es Pleyel pianinón szólaltatja meg. Taylor a Le Consort együttes alapítójaként a barokk kamarazene egyik meghatározó előadója, emellett a párizsi konzervatoár tanáraként maga is aktívan formálja a következő generációt. A Chopin Antam Intim Chopin, bensőséges Chopin című albumról folytatjuk az Opus 28-as Chopin prelüdők bemutatását, mára melyik szerepel a válogatásban. A 13. Fis-dur, 14. Es-moll, 15. Des-dur, a híres esőcsepp, és a 16. B-moll után megszólal még a 18. F-moll, a 20. C-moll és a 23. F-dur prelüd. Valamint még egy opusszám nélküli C-moll noktürnt hall.

Justin Taylor előadásában hallhattunk egy 1839-es Pleyel pianénón Frédéric Chopin műveket. Először az Opus 28-as prelude sorozatból néhányat, a 13., 14., 15., 16., 18., 20. és 23. darabokat, majd pedig egy opus szám nélküli C-moll nocturnt, amely a Brown jegyzékben a 108-as számot viseli. Zeneszerzőnő rovatunkban az itáliai barokk legendás alakja Barbara Strozzi elevenedik meg. Opus 6-os Ariettáját Roberta Invernizzi énekli. Közreműködik a Bizzarri Armonica együttese.

0: Barbara Strozzi opusz 6-os Ariettáját Roberta Invernizzi énekelte a Bizzarri Armonike együttese közreműködésével.
1: Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában Kusztos Olivér klarinétozik, Hagiwara Izumi gordonkázik, Gulyás Márta zongorázik. Bécsi báli hangulatot varázsol nekünk ide a két fiatal művész és kamaramesterük, Webern, Beethoven, Ernst Krének, Johann és Richard Strauss alkotásaival. Rádiós estek a Zeneakadémia Solti György terméből, ma 17 órakor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Hallgassunk bele ismét egy lemez újdonságba. Anaxosnál jelent meg tavaly decemberben Enrique Granados, eredetileg szóló zongorára komponált 12 spanyol tánca, gitárduóra átírva. A spanyolos nevű Azulejos gitárduót két olasz muzsikus, Eugenio della Chiara és Pietro Locato alkotja. Ők készítették az átiratokat is. Most az első három tánc következik előadásukban. A Galante, utána a talán leghíresebb Oriental, majd pedig a Fandango.

Enrique Granados opusz 37-es 12 spanyol táncának első három tételét hallottuk az Azulejos gitárduó előadásában. Liszt Ferenc Prométheus című szimfonikus költeménye lesz következő muzsikánk. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar élén Hamar Zsolt áll.

Hamar Zsolt vezényelte a Nemzeti Filharmonikus Zenekart. Előadásukban Liszt Ferenc szimfonikus költeménye, a Prométheus hangzott el. Christian Macellaro és a francia nemzeti zenekar Ravel albumáról most a zeneszerző talán leghíresebb műve, a Bolero csendül fel.

Krisia Oszosztovics, Timothy Bolton, valamint Richard Lester játékában hangzott el Kodály Zoltán vonós trióra megfogalmazott intermezzója. Franz, avagy František Benda, cseh zeneszerző, numero 10-es B-dur szimfóniája.

A Capella Savaria előadásában hangzott el Franz Benda numero 10-es B-dur szimfóniája. Az apparátust tovább csökkentjük, bár 100 zongora valójában 100 hangszer. Minden esetre most Ludwig van Beethoven egyik legnépszerűbb zongora szonátája következik, az Opus 13-as C-moll, azaz a Pathetic szonáta. Kocsis Zoltán zongorázik.

Ludwig van Beethoven opusz 13-as c-moll szonátáját, a Patetiket Kocsis Zoltán előadásában hallottuk. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely Antje Weidhász és a Camerata Bern tavaly nyáron megjelent CD-jéről szól. Antonín Dvorák opusz 53-as a-moll hegedű versenye következik.

0: Antonin Dvorák Opus 53-as ámol hegedű versenyét Antje Weidhász és a Camerata Bern előadásában forgattuk le. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További nagyszerű zenékben gazdag, pihentető hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A kvartett következő műsorában Ludwig van Beethoven 6. Pásztorále szimfóniájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Süppedékenység.
3: Mint egy fotel, tehát igen, igen. A süppedékenység az egy jó élmény, nem pedig a mocsár is egy süppedékeny dolog, de
2: kevésbé jó.
3: Tehát, hogy van egy ilyesfajta kényelmessége hangzás.
2: Igen.
1: Kvartett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Magyar Rádió gyermekkarának, énekkarának és szimfonikus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. A koncerten Johann Sebastian Bach és a muzsikus Bach család más tagjainak szebbnél szebb kompozícióit adják elő, Díny és Soma irányításával. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot, ma 20 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.

0: Talk Rádió zenei díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Macias Lucas Navarroval, Zitongvannal és Linus Rothtal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
0: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 21-én a jövő tehetségeié és a világjáró művészeké a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. Fiatal művészek pódiuma 18 órakor. Fóri Zsófia Bach művét adja elő hegedűn, Beethoven B-dur trióját a Mikrokozmosz trióval. Világjáró művészeink 20 órakor. Csővári Csilla énekli Schumann, Grieg, Britten, Stenhammar és Sigurd von Koch dalait Lajkó István zongora kíséretével. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Kilenc óra 30 perc. Bartók Rádió zenei díj 2026.
2: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, a stúdióból Bolla Milán szerkesztő köszönti Önöket, a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is. Május 13-án adtuk át a Bartók Rádió zenei díjait, és az évzenekara kategóriában az Anima Musicae kamarazenekar kapta ezt az elismerést, melynek tagjait nagy-nagy szeretettel köszöntöm most itt a stúdióban. Név szerint G. Horváth László hegedűművész, az együttes művészeti vezetőjét, és a tagok közül még Borsos Kata hegedűművészt és Németh Gábor hegedűművészt. Jó napot kívánok, szervusztok!
3: Szervusz Milán, nagyon köszönjük a meghívást, örülök, hogy itt lehetünk.
2: És a műsor elején pedig szívből gratulálok kollégáim és a hallgatók nevében is a Bartók Rádió zenei díjhoz.
3: Köszönjük szépen!
2: És azt hiszem, hallgatóink számára jól ismert az együttes, az Anima Musicae kamarazenekar, hiszen időről időre hallhatják a koncertfelvételeiteket, lemezfelvételeitekből idézünk a muzsikáló műsorfolyamokban, illetve interjúk során is ugye mindig készülnek beszélgetések a koncertekről, de ilyenkor mindig egy-egy koncertről, projektről beszélgetünk. Most azonban lehetőségünk lesz arra a következő fél órában, hogy magáról a zenekarról, a zenekar történetéről, mindennapjairól is beszélgessünk. Kicsit visszatekintünk az elmúlt 15 évre, vagy 16 évre. Ugye tavaly volt a zenekar 15. születésnapja, 2010-ben alakultatok, de persze a jövőbe is tekintünk. És kezdjük a beszélgetést akkor egy picit a múlt idézéssel. Én előbányáztam a rádió archívumából egy 2013-as felvételt.
3: Azt a minőt, Obolyai Társaskör, ugye?
2: Ez most nem egy koncertfelvétel lesz, hanem egy beszélgetés részlete, amikor a muzsikáló délután vendégei voltatok. 3 éves volt akkor ugye a zenekar, és a tervek között szerepelt egy zenei műhely létrehozása is. Hát most hallgassunk akkor vele, hogy ezzel kapcsolatban mit nyilatkoztatok akkor. Laci és Kata akkor is műsorunk vendége volt, illetve Bartók Tamás Brácsa művész volt még a vendégünk.
4: Tulajdonképpen egy műhellyé szeretnétek válni, az ideátok egy műhely, egy zenei műhely létrehozása. Ez mennyire sikerült az elmúlt időszakban, és pontosan mit jelent ez? Milyen fajta műhely szeretlene lenni az Anima Musicae kamarazenekar? Kata.
5: Én azt gondolom, hogy maximálisan sikerült, tehát például a folytonosság ugye egy műhelyben nagyon fontos, mi hetente kétszer mindig próbálunk, és a koncertek előtt pedig sűrűsödik ez az időszak. És egy műhely feladata az is, hogy ne csak az adott darabokon dolgozunk, hanem bizonyos problémákon, bizonyos technikai, vagy bármilyen más problémákat felvessünk, és azokon dolgozzunk. Úgyhogy ezt hál' Istennek eddig sikerült megvalósítanunk.
6: Mielőtt tovább passzolnám Bartók Tamás kollégámnak a szót, én is előtte egy pár gondolattal még hozzájárulnék ehhez, hogy miért fontos ez, hogy műhelyé szeretnénk válni egy ilyen zenei műhelyért. Tulajdonképpen arról van szó, hogy azt a fajta képzést, amiben nekünk a Konziban és a Zeneakadémián részünk volt, azt tovább visszük, illetve kibővítjük és specializáljuk kamarazenekaros létformára. Tehát az összes olyan dolgot, amit mondjuk kamarazenekarként eddig nem tudtunk kipróbálni, hanem csak külön-külön, különböző metódusokat, azokat most így együtt önmagunk által szeretnénk a megfelelő időt megadva kipróbálni.
7: A műhelyel kapcsolatban talán még egy gondolatot mondanék, talán, hogy az igényszintünket megpróbáljuk mindig szinten tartani, amit az ember, ugye manapság sokfelé játszanak emberek, nem feltétlenül ez a cél, hogy igényes produkciók szülessenek, ennek próbálunk ellene menni, és időt és fáradtságot nem kimélve minőségi munkát próbálunk letenni az asztalra.
2: Ez volt a részlet a 2013-as beszélgetésből, és hát itt derültséget látok az arcokon, nyilván egy picit mosolyogtatok is saját magatokon, de hát beszélgessünk akkor, erről induljon innen a beszélgetés, hogy mit sikerült ebből megvalósítani akkor, hogyan folytattátok az utat, a műhely, a kamarazenekari létforma, a minőség, hogyan alakultak ezek az elmúlt években?
3: Nekem pont az jutott eszembe, hogy pont ebben az évben 2013-ban alapítottuk az Anima Muzici Quartet zenei műhelyt, ami ténylegesen azt, amit klasszikus zenével kapcsolatban is csináltunk, hogy megpróbáltunk tényleg minden egyes hang mögé a jelentéstartalmát megfejteni, mögé nézni. Azt vettük észre, hogy hát a klasszikus zenei daraboknál is mennyien érdekes szűke terület árul föl, hogy mivel a kortárs darabokkal, ahol sok esetben még a kortárs sem tudjuk magunktól föltéképezni, és egy külső segítséget kellett megkérni Tonyai Péter barátomat, hogy vezessen el a leírt effektjátékokban, hogy az milyen célt szolgál. Úgyhogy a műhelyt azt alapvetően ki is terjesztettük, és azóta is tovább él, és szerintem ezt ilyen módon azért sikerült az Anima Muzicinak ezt az álmát ezt létrehoznia, hogy ha most már ugye hallom, hogy akkor ugye heti kettőt próbáltunk, most már minden nap próbálunk, ugye gyakorlatilag egész évben, úgyhogy ez a műhely jelleget ezt egy folyamatos hétköznapi jelenlétre tudtuk itt terjeszteni.
5: Azt lehet mondani, hogy kiteljesedett a zenekar, nem?
3: Hát ha a műhely jellegét nézzük, akkor mindenféleképpen én.
2: És ez, hogy minden nap próbáltok, akkor ez azt hiszem a kamarazenekari létformát, életformát is hozta magával, hiszen valóban a mindennapotok része lett a zenekar, nem pedig csak heti két alkalommal.
3: Igen, és hát ugye biztos beszélünk itt a kezdetekről is még egy picit, mi alapító tagok vagyunk a Katával. Gábor, te később csatlakoztál hozzánk, hogy emlékszel még arra, hogy akkor, amikor te csatlakoztál, akkor még ez az elszórt próbák voltak, vagy már rögtön a mindennapos próba folyamatba csöppentél bele?
8: Emlékszem, igen, én 2015-ben csatlakoztam, tehát akkor még ugye 5 éves volt a kamarazenekar, és akkor még nem volt minden nap próba, de azért az az igény, amit Bartók Tamás is említett, az akkor abszolút érezhető volt, és nagyon jó volt hallani ezt az interjút az előbb, mert igazából ma is ugyanezt tudnám elmondani, hogy ez a fejlődése való folyamatos igény, ez szerintem a mai napig jelen van.
3: És nagyon nagy hangsúlyt fektetünk vele, tehát hogy az ember, ahogy a repertoárt építi, és most már tényleg tudja használni, és rengeteg olyan emblematikus darab van, akár a Csajkovszki vonós szerenád, vagy a Bartók divertimentó, amelyet már egységesen ugyanúgy képzelünk el, és akkor kevesebb idő alatt tudjuk arra a szintre felhozni, mint mondjuk annak idején 2013-ban, amikor ezt először tanultuk. De a folyamatos megújulási szándék, a repertoárnak a bővítése és az újra rácsodálkozás már az ismert darabokra szerintem a mindennapjainkban benne van, és ezt nagyon örömmel hallgattam az akkori gondolatokat, mert ha a hangom sokat is változott, hogy ezt itt érzékeltük, a gondolatiság azt hiszem, hogy nem.
2: Ennek nagyon örülök, hogy ezt így érzitek, és így éritek meg, és hát ugye a kezdetekkel kapcsolatban azt érdemes elmondani, hogy a megalakulás utáni évben, 2011-ben már első díjat nyertetek egy rangos nemzetközi versenyen Bécsben, és aztán 2014-ben pedig Párizsban harmadik helyezést értetek el. Több ezer kamara
3: csoport volt, és hát ezt sajnos el is kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen már ott helyben a zsűri kicsit exkluzálóan jött oda, mert meghekkeltük ezt a kamarazene versenyt, ugyanis rengeteg kamara csoport jelentkezett, ez egy kamarazenei verseny volt, és gyakorlatilag egyedüli zenekarként jutottunk be. A díjazásoknál olyan kritériumok voltak az első-második díjnál, hogy utaztatni kellett volna ezt az együttest, és hát egy gitárduó meg egy vonós trió lett az első két helyen, és a zsűri ott ezt nem hivatalosan, de azért én most már itt elmondhatom, 10 évvel később ez elismerte, hogy a kamarazenekarunknak szeretett volna első díjat adni, de azt az 5 koncertfelkérést azt nem tudják végigutaztatni, úgyhogy nem tudják odaadni nekünk ezt a díjat, úgyhogy ez egy nagyon kellemetlen élmény volt, és hát megpróbáltuk itthon ezt, hát az ember ilyet nem mondhat el, ez egy 4 szemközti beszélgetés volt lényegében, de hogy ez egy nagyon nagy siker volt számunkra, és ez azért tartom most fontosnak elmondani, mert ott a kamarazenekar az ezért szembesült azzal, hogy hát az életben vannak olyan dolgok, amihez majd valahogy alkalmazkodni kell, és el kell fogadni, hogy nem teljesen egyértelmű jogosan történne. Viszont szembesült azzal is, hogy óriási elismerésben részesültünk, és ez a díj ez talán még fontosabb is volt számunkra, mint amikor az ifjúsági zenekarok között emeltük ki minket Bécsben, ahol mi már gyakorlatilag profi zenekarként voltunk.
5: De mégis mennyire jó élmény volt Bécsben fellépni, pont ezt szerettem volna mondani, hogy az, hogy egy nem egészen egy éves kamarazenekar eljut oda, hogy a Bécsi Muzikverányban egyáltalán felléphet. És ráadásul azt, hogy nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy rengeteg zenekar volt, kisebb-nagyobb együttes, és ováció volt, miután játszottunk Mendelssohn Hámol vonós szimfóniát játszottunk többek között, és Tornyai Péter egyik művét, amelyet nekünk írt. Azért ez egy nagyon nagy élmény volt, és
3: hát
5: egy nagyon nagy
3: lökkent. Ha sikerélmény tapsra mérik, akkor ez az volt a legsikeresebb koncertünk. Teli volt fiatal muzsikusokkal a Muzikfelein nagy terme, és mi kaptuk a kiemelt díjat, és tényleg végighallgattak minket is. És az a lelkesítő, kitörő tapsvihar, az tényleg emlékezetes volt mindenképpen.
4: Sok minden eszembe jutott, például az utazások, ugye azóta azért sokfele jártatok már Európában, gondolom, hogy ezek között is vannak nagy élmények, amelyek elkísérnek benneteket még sok-sok éven, évtizeden keresztül, a másik pedig a fiatalokat említve az ifjúsági koncertek, amit azt hiszem nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontosak, hogy figyeltek a következő generációkra, hogy zenei nevelést kapjanak, és általános iskolákba jártok el, folyamatosan, rendszeresen osztálytermekbe, tornacsarnokokba, és ott játszotok koncertet. Erről is kérlek, hogy meséljünk, mert ennek híre talán ritkábban jut el a hallgatókhoz.
8: Így van, ez a kezdetektől fogva missziója a kamarazenekarnak, hogy a komoly zenét a legkisebbek is már élőben megtapasztalhassák, és életre szóló élményt gyűjtsenek. Pont egyébként a napokban nézegettem a saját Facebook oldalunkat, ahol volt egy olyan bejegyzés, szerint az egyik héten több mint 4000 gyerekhez jutottunk el, azt hiszem 20 településen, tehát egy héten keresztül folyamatosan utaztunk, és ez bizony rengeteg fáradtsággal, energiával jár, de az a visszajelzés, amit a gyerekektől kapunk, az semmihez se fogható. És tényleg ezek olyan dolgok, amik szerintem az örök életünkre velünk maradnak.
3: Igen, és én is azt tenném hozzá, hogy tulajdonképpen ezek nem csak csapatépítésben, közösségépítésben nagyon fontos események, ilyenkor itt az együttutazás során azért jobban megismerkedik a már 16 éve együtt játszó kollégájával is az ember, hanem itt vannak tényleg olyan lélekelmelő pillanatok. Tehát én szoktam például a hangszeremet is kézbe adni ezeknek a fiataloknak, akik játszhatnak rajta, és azok a csillogó szempárok, amik visszatekintenek ilyenkor rám, és aztán a koncert végén elmondom, hogy ez egy 1791-es Nicola Lupo mesterhangszer, és láttam azt az őszinte döbbenetet, hogy neki egy ilyen 230x éves hegedű volt a kezében. Ezek tényleg olyan jó dolgok, amik föltöltik az embert, és maga az utazás, meg az összes körülménye egy ilyen turné jellegű sorozatnak, az tényleg megterhelő tud lenni, viszont lélekben szerintem mindig egy kicsit megfrissülünk, és megújulunk egy-egy ilyen hét után.
5: Az a jó a gyerekekben, hogy ők hihetetlen nyitottak, és őszinték, és leplezetlenül tudnak örülni egy-egy ilyen eseménynek, és tényleg nagyon sok helyen először hallanak élő klasszikus zenét, és tetszik nekik. Szóval ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy ez egy jó dolog, hogy a gyerekek befogadják ezt a zenét, és főleg amikor ilyen magyar táncok műsorral, vagy szerenád műsorral megyünk, tehát olyannal, amivel azonosulni tudnak, aminek mondjuk népzenei gyökere van, Bartók művészete, nagyon tudják élvezni ezeket a koncerteket.
3: És hát ebben tényleg az a fantasztikus, hogy helybe megyünk. Tehát, hogy nyilván nekünk könnyebb lenne, hogyha megszokott kis koncertemükben szállítanánk oda a gyermekeket, de hogy az ő környezetükben tapasztalják meg, és hát nekünk nagyon fontos, hogy a saját tudásunk szerint legmagasabb minőségben szólaltassuk meg, tehát olyan élő élményt kapnak, ami egyszerűen vonza őket innentől kezdve. Úgyhogy szerintem ez egy fontos dolog, és ami jó hír, hogy a komoly zene és a minőségi komoly zene az, az önmagában jó, tehát nem kell nagyon ezt beburkolni, becsomagolni, megpróbálni eladhatóvá tenni, hanem az a tapasztalat, hogyha az ember elmegy a hangszerével és élőzenét jól játszik, akkor a gyermek aznak tetszik, tehát nem kell különböző mindenfajta interakcióval megpróbálni vonzóvá tenni.
2: Szóba került itt a közösség is, ugye, hogy egy-egy ilyen utazás alkalmával összekovácsolja még jobban a közösséget. Ez mennyire volt tudatos építkezés részedről, mint művészeti vezető részéről, hogy közösséget is építs az együttesen belül?
3: Ja, hát én alapvetően abba gondolkodtam rögtön a legelején. Tehát én egy baráti társasággal kezdtem, és meg akartam tartani, és én nagyon bízom benne, hogy többiek is úgy gondolják, hogy ez egy baráti társaság. Az, hogy mi nagyon magasan kvalifikáltan játszunk a hangszereiken, ez egy baráti társaságnak az adottsága, és vannak szakmai céljaink és kihívásaink, de a legfontosabb az, hogy emberileg jól tudjunk együttműködni. És erre vigyázni kell. Tehát tényleg ez olyan, mint egy ilyen nagy család, mindenkinek megvan a maga szerepe a dologban, és óhatatlanul vannak súrlódások, konfrontálódások egy-egy ilyen munkafolyamat során is mondjuk, vagy éppen ki milyen hangulatban van, de az elsődleges szempont mindig is az, hogy megpróbáljuk emberileg az emberi gazdagságot kiteljesíteni egymásban, és megtartani a lelki kötődést.
2: Jellemző, hogy próbákon, koncerteken kívül is találkoztok? Gábor?
8: Igen, szerintem ez is egy különlegesség a zenekarnak, hogy tudunk egymásról, barátként számíthatunk egymással, bízunk egymásban, és tényleg őszintén elmondhatjuk egymásnak a véleményünket. És nekem az különösen nagy élmény volt, hogy ugye én később kerültem a zenekarhoz, tehát van egy kis generációs különbség is közöttünk, de legfiatalabbként is egy nagyon befogadó és szerető közösségnek lehettem a tagja.

0: Folytatjuk beszélgetésünket műsorunk vendégeivel, G. Horváth Lászlóval, Borsos Katával és Németh Gáborral. Ők az Anima Muzicé tagjai, illetve G. Horváth László az együttes vezetője. És ugye idén a Bartók Rádió zenei díjai között az év zenekara kitüntetést az Anima Muzicé kamara zenekar nyerte. Azt hiszem a közösségépítés mellett talán a másik fontos cél az a repertoár építés, bővítés lehetett, és hát egy nagyszerű CD sorozatot is készítettetek ez alatt a 15 év alatt, a szerenádokat lemezre vettétek, az összes vonós zenekari szerenádot, nem csak Dvorzsák, Csajkovszki, Elgár szerenádjait, hanem hát olyan különlegességeket is, mint például Fuchs, vagy
1: Karlovics, Reinecke, igen, Wolf. De volt itt minden, igen. Hát tulajdonképpen az volt a cél az elején, amikor az első CD-nket vettünk föl, akkor ezt önmagunk gondozásában vettük föl, hogy mondjam, hogy egy referencia CD-t csináljunk is, és ott ezt a fajta zenei mindenevőséget mutattuk meg, ott a baroktól a kortárs zenéig, nekünk írt kortárs zenéig, minden volt ezzel a CD-n. És a Hungarottonnal, amikor az első közös CD-t csináltuk, akkor ott kifejezetten kérés volt, hogy Mozart lemezzel készüljünk, és akkor ott a három kis divertimento mellett a kis hízenére esett a választás, éppen akkor fontos volt, hogy nagyon populáris darabokat vegyen fel az Anima Muzicé kamarazenekar, és ezt követően a populáris irányba kérték tőlünk, hogy akkor a Csajkovszki vonós szerenádat azt hogyan képzeljük el, gondoljuk, és akkor egy kis kutató munkát elkezdtünk végezni, hogy milyen ezzel a szerenádok vannak, ismertük a Csajkovszkit, meg a Dvorzsákot. És akkor mellette rögtön a Doknányi szerenáddal elkezdtünk megismerkedni, ami ugye egy vonós trió alapvetően. Később észrevettük József Szuknak a szerenádját, amely Dvorzsák tanítványa volt, és egy fantasztikus szerenádról van szó, és elkezdett kinyílni a kapu, és ugye az internetnek, hogyha van a jó tulajdonsága, abból a kevésből, akkor az, hogy kinyílik a világ, hogyha elkezd kutatni az ember is mindenre, és akkor 97 darab vonós szerenádot találtunk. Tehát ez a 4 CD-ből álló sorozat, ahol körülbelül, mit tudom én, 16 vonós szerenádban, hát maximum, amit fölvettünk, az egy elképesztő kicsi kis sűrítménye annak az egyébként óriási területnek, amellyel még továbbá is megismerkedhetünk, és hát például a Viktor Herbertnek a szerenádja az egy nagyon jó találkozás volt, ezt többször is játszottuk utána, és kinyílt így ilyen módon a világ. Tehát, hogy valahogy mindig az van, hogy az ember egy alapcélkitűzést elkezd komolyan megvitatni, megvizsgálni, meg körülnézni, akkor látja, hogy hát ezt még végtelenségig ki lehet bontani. Úgyhogy hát végül 4 CD-ben megállt ez a sorozat, mentünk tovább aztán más koncepcióra, de még mondjuk legalább ugyanennyit fel tudnánk venni olyan darabokból, amelyek érdemesek erre.
2: Nagyon törekszünk arra, hogy bővítsük azt a repertoárt, amit a vonós kamarazenekarról, talán amilyen kép kialakul egy vonós kamarazenekarról. És például a Capriccioso sorozatunkat is azért hoztuk létre, és azért fogjuk ezt folytatni, hogy olyan 20., 21., vagy akár kicsit visszanyúlva 19. századi alkotások is megszólalhassanak, felcsendülhessenek, amelyeket nem, vagy nagyon ritkán játszanak koncertpódiumokon.
0: És hát ott a Für Anima koncertsorozatotok is, ami pedig aztán valóban a legújabb zenéket kínálja tárcán a közönségnek.
1: Igen, nagyon sok mű érkezett a kamarazenekar számára, tehát nagyon sokat komponáltak nekünk, és egy idő után azt vettük észre, hogy a saját koncertsorozatunkban nem tudjuk ezeket eljátszani, tehát annyi van, úgyhogy külön koncertet kezdtünk el rendezni a nekünk írt kompozíciókból, és ez is egy ilyen nagyon érdekes, ilyen közös folyamat, tehát mi úgy vagyunk vele, hogy amit nekünk írtak, azt nagyon önben mutatjuk be, és aztán ez van egy ilyen sajátságos egyéni szelektálódás, egy ilyen önálló folyamat, hogy velünk maradnak olyan művek, amelyek tényleg a repertoáron maradnak, és van egy jó pár olyan mű is, amit egyszer-kétszer játszottunk csak el, mert valahogy nem alakul ki az a fajta szoros kapcsolat az együttes és a zenedarab mögött, de nagyon fontosnak tartjuk a nyitottságot, és hogy minél több ilyen művet tudjunk bemutatni.
3: És külön öröm szerintem, amikor kortárs zenei koncerteken kívül még a zeneakadémiai koncerten is be lehet mutatni egy kortárs művet, és olyan közönség is hallja, aki egyébként nem lenne erre feltétlenül vevő.
1: Igen, van egy réteg közönség a kortárs műveknek, és vagy kicsit más közönség az, aki mondjuk a zeneakadémiai sorozatunkra jár el, és nekem nagyon sok olyan pozitív visszajelzés érkezett, hogy hát tulajdonképpen nagyon örült neki, hogy volt benne ez a egy-két ilyen kortárs darab. Sokszor próbáljuk persze úgy fúzióba beletenni, vagy helyen kapcsolódási pont megkeresni, hogy egy nagyobb, ismertebb, régebbi mű valamilyen módon azért hasonlítson arra a kortárs darabra, amit éppen előadunk.
2: Valahogy úgy próbál működni úgy érzem az együttesünk, hogy egy ilyen folyamatos inspirációforrás legyen, és hogyha ez kortárzene, akkor kortárzene, hogyha ritkán hallott művek, akkor azok, hogyha éppen a Csajkovszkij szerenádot szeretnénk újra felfedezni, akkor a Csajkovszkij szerenád. Szóval van egy ilyen hullámzó ága a repertoárunknak, de mindenképp egy teljességre való törekvés.
0: És kiváló szólisták is érkeznek most már rendszeresen hozzátok. Én néztem az első években, ugye főleg magyar szólistákkal játszottatok együtt, Kelemen Barnabás, Baráti Kristóf, Várda István, években, most pedig már a grandiózó bérlet sorozatotok keretében a Zene Akadémián nemzetközi sztárokat is fogadtok. Milyen a visszajelzés tőlük a zenekart illetően?
1: Alapvetően ez azért alakulhatott ki, talán nem árulják el titkot, hogyha mi nem az az együttes vagyunk, aki ezt könnyen meg tudja oldani, hogy a világsztárokat ide hívja, mert a nálunk föllépett szólisták mindig jó üzenettel adják tovább. Tehát belekerültünk a világban egy olyan fajta körforgásba, ahol a világ számos nagy színpadán megjelölő szólisták, hogyha szóba jön az Anima Muzici Kamara zenekar neve, akkor csak jót tudnak rólunk mondani. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy jól érezze magát nálunk egy szólista. Elsősorban ugye a szakmai folyamatokra gondolok, tehát nagyon fontos az tényleg, hogy rögtön abban a pillanatban, hogy előveszi már a hangszerét, akkor lássuk, hogy milyen zenei frázis szeretne aztán vele majd megvalósítani. Nagyon jó együttműködések szoktak lenni, és kicsit mindig úgy érkezik egy ilyen világsztár, hogy csodálattal nézzük, hogy hegedül, és aztán barátként távozik. Tehát azt hiszem, hogy minden egyes alkalommal egy újabb barátot tudhatunk a körünkben, akik megfordult nálunk ebben a sorozatban.
0: Egy szakmai kérdés. Szólamokon belül, hát vagy hegedűsöknél mondjuk szólamok között mennyire jellemző, lehetséges az átjárás nálatok? Például mondjuk a Brácsa szólamban ugyanaz a szólamvezető van 16 éve, vagy cserélgetitek a tagokat?
1: Hát egyrésztről van egy alapvetően természetes ilyen fluktuációja a dolognak is. Van aztán egy olyan sajátságos kialakított rendszerünk, hogy nálunk alapvetően nincsen első meg második hegedű, hanem hegedű van. Mindenki minden szólamban játszhat. És vannak olyan természetes folyamatok is, hogy vannak olyan emberek, akik inkább többet második hegedűt szoktak játszani, vagy inkább többet első hegedűt szoktak játszani. De én nagyon fontosnak tartom a frissességnek a megőrzését, és a koncertmesteri pozícióban is, és a szólamvezetőknél is vannak folyamatos változások, cserélődések egy-egy koncertre. És ezek nem sokszor nem kényszerre szülte dolgok, hanem azért pontosan, hogy az nem árt, hogy egy kamarazenekar 16 üléséből mindenki tisztában van azzal, hogy mit hogyan kell melyik ülésben csinálni, és ezt csak úgy tudjuk, hogyha erről mindenkinek van tapasztalata. Szóval én szerintem ez egy fontos dolog.
0: Én emlékszem, a Kisei zenét játszottam úgy, hogy játszottam az első hegedűt is, a második hegedűt is, meg a Brácsát is. Igen. És hát egészen kinyílik az ember számára akkor.
1: Másképpen nézi a darabot. És hegedűseink is vannak, akik szoktak brácsázni, úgyhogy, sőt, olyan is előfordult, hogy brácsásunk hegedült, tehát szerintem itt próbálkozunk ezzel, hogy mindenki zenészként legyen jelen, ne pedig egy szólamtagként.
0: Sőt, tehát ugye sorozatotok is van, hogy vendég koncertmestert hívtok rendszeresen a zenekarérére.
1: Így van, hát szerintem ez nagyon fontos, mert két oldalról is kicsit rávilágítanék a történetre, talán a Gabi fogja majd kibontani az első oldalt, amely arról szól, hogy óhatatlanul is, hogyha arra figyelünk is, hogy ne bántsunk meg soha senkit, és egy jó vidám társaság legyen, azért a kapcsolatok meg tudnak fáradni, az ember nem tud nagyon más lenni, vagy kijönni a bőréből, és a gondolatok nagyon sokszor ugyanolyanok tudnak lenni. Tehát az nagyon fontos, hogy ugyanazokat az embereket tudjuk, legyen egy mag, akikkel folyamatosan együtt játszunk, de ha én tartok minden egyes próbát 16 éven keresztül, akkor ugyanarról a darabról lehet, hogy már nem mondok valami jót, és akkor alkotói frissességet hoz bele minden olyan ember, aki koncertmesterként vezeti ezt az együttest, és én pedig nagyon örülök ennek a lehetőségnek, mert akkor én mindig mellé szoktam ülni a vendégkoncertmesternek, és akkor ezeket az apró technikai trükköket, hogy egyáltalán a kommunikációban hogyan jelenik meg egy próbán, vagy tényleg hogyan old meg egy olyan hallható problémát, hogy itt most ez a rész valamiért nem volt együtt, és akkor az embernek van egy véltudta, hogy az lehet a helyes, meg hoz egy másik utat, és akkor kiderül, hogy akár az még gyorsabban is oldja meg ezt a problémát. Szóval számomra ez egy iszonyatosan izgalmas dolog, és nagyon örülök neki, és egyébként nagyon-nagyon sikeres ez a koncertsorozatunk, gyakorlatilag a harmadik éve, tehát régebb óta van, de a harmadik éve a Nádorteremben nem szükséges ezt különösebben meghirdetni, mert a közönségünk már várja, és úgyis telt ház van.
3: Szerintem ennek a vendégkoncertmester sorozatnak az egyik különlegessége, hogy mint ahogy egy hozzánk érkező szólistától is sok inspirációt kaphatunk, úgy egy vendégkoncertmester más oldalról másképp közelíti meg egy adott műsort, vagy a zenekarnak a működését. Érdekes megtapasztalni, hogy mondjuk egy több évtizedes tapasztalattal rendelkező művész beül közénk, és az első naptól kezdve, mondjuk az ötödik napon már egy abszolút kollegiális, már szinte baráti kapcsolat alakul ki közöttünk, és hát szerintem a közönség is ezt érezheti, hogy ez egy ilyen nagyon friss, új ötletekkel teli egy sziporkázó eredmény szerintem, ami ezekből megszületik.
2: Nekem a mostani évadunkban nagyon nagy élmény volt, hogy a hazai kamarazenekarok vezetőivel ismerkedhettünk meg közelebbről. Twirst Péter volt az első vendégünk, a Liszt Ferenc kamarazenekarnak a koncertmestere, Pilc János, a budapesti vonósoknak a koncertmestere, és Kovács Péter, a Mendelssohn kamarazenekarnak a koncertmestere és művészeti vezetője volt nálunk ebben az évadban. Úgy érzem, hogy talán a hazai kamarazenekari szcéna is egy kicsit összekapcsolódott ezen a platformon.
1: És hát ez olyan érdekes dolog volt, hogy mennyire otthonosan éreztük magunkat mindannyian, ugye, tehát somószor egy szólista szokott lenni egy ilyen vendégkoncertmesteres sorozat élén, és akkor neki úgy van egy kis beleszokási idő, hogy akkor hogyan kell vezetni a próbán, és a kamarazenekarvezetők is otthonosan érezték magunkat, mi is velük otthonosan éreztük magunkat, és egy nagyon, nagyon gyorsan és könnyen összejövő, nagyon szép műsorokat tudtunk adni így.
0: Beszélgettünk sokat a múltról, most tekintsünk egy kicsit a jövőbe. Hogyan látjátok az együttes jövőjét, mik a tervek, mik az álmok?
1: Valahogy minden évben azt érzem, hogy az alapcélkitűzésünk az igazából nem változik. Nekünk van egy mottónk, a zene lelke, az Anima Muzicéja, amikor arra gondolunk, hogy olyan pillanatokat hozzunk létre, olyan alkotói pillanatokat a koncertteremben, amit semmiféleképpen másképp nem lehet összehozni, mint egy teljes összekapaszkodással. Van egy nagyon fontos próba folyamat, ahol mindent megbeszélünk, és amikor ott a közösen a színpadon vagyunk, és a lelkénk összefonódnak, és az akarat az egy lesz, akkor tudnak olyan pillanatok születni tényleg, amik felejthetetlen élmények lesznek, és ami miatt érdemes elmenni a koncertre. Ez az egyetlen célkitűzésünk van, és hogyha ezt meg tudjuk tartani, akkor az Anima Muzicéja az jó úton jár. Úgyhogy én a jövőtől is alapvetően azt várom, hogy minden koncertünkön megszólaljon a zene lelke, és hát nyilván vannak technikai célok is, vagy rövidtávú célok, egy grandiózus sorozatot létrehoztunk, visszahozzuk a kapricsózus sorozatot, az animátor sorozatot, hogy vidéki városokban 7 alkalommal is fel fogunk lépni a következő évadban. Tehát a tervez és részében vagyunk, az évadot gyakorlatilag meg tudjuk hirdetni, és nagyon-nagyon sok szép esemény vár ránk, de ez a fajta lelki közösség és a szeretett közösség, ez az, amit ne veszítsünk el, mert ez az áloga annak, hogy ezek a pillanatok ezek létrejöhessenek.
2: Ugye egy zenekarnak van egy szakmai terve, vannak víziói célkitűzései, és van egy valódi technikai működés. És azt gondolom, hogy az Anima Muzicéja abban is egyedülálló, hogy mi összekapaszkodunk, és tehát a háttér struktúrát azt gyakorlatilag a tagok látják el. Most itt szerényen ül közöttünk Németh Gábor, de olyan fantasztikus grafikai anyagokat készít, hogy ez a szakmabelieknek is dicsőségére válna. De ugyanilyen feladatokat látnak el a többiek is. Tehát egy olyan összekapaszkodó társaságról van szó, akik igyekeznek életben tartani egy ilyen együttest.
3: És hát nyilván a körülmények is befolyásolják a működésünket, de szerintem tényleg ez egy szóval úgy lehetne összefoglalni, hogy ez a közösség, ez a legfontosabb, és bármilyen nehéz helyzetben is mi ugyanazt a célt fogjuk szolgálni szerintem közösségként.
0: Akkor kívánom, hogy ezek a tervek, álmok megvalósuljanak, és hogy a zene lelke sokáig éljen még a ti közvetítésetekkel.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóink, az Anima Muzicé kamarazenekar tagjai voltak vendégeink, G. Horváth László hegedűművész, az együttes művészeti vezetője, illetve Borsos Kata és Németh Gábor hegedűművészek. Az Anima Muzicé kamarazenekar nyerte idén az év zenekara díjat a Bartók Rádió zenei díjkiosztóján. Hangmérnök kollégám Mátyus Otto nevében is köszönöm a figyelmüket, és búcsúzom azzal, hogy műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő műsorvezetőt Bolla Milánt hallották. Viszont hallásra!
4: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tíz óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Növényekkel festett textilek szarvason.
1: Kísérletek, fonalminták, itt igazából a boszorkány konyhára megyünk rá, hogy legyen egy ilyen tanulmányozható része is az egésznek, de természetesen előfordulnak kimonók, felső-alsó ruházat.
0: Bejelentette új évadát a Veszprémi Petőfi Színház.
2: Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt az álmaim listáján az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok és nagyon izgulok, mert nagy feladat, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani.
0: Miről mesélnek a dísztányérok?
3: Több mint 50 évig a paraszti lakásoknak már az 1880-as évektől olyannyira része volt, hogy amikor még egy tálból étkeztek, és nem volt saját tányérja senkinek, amelyből az asztalnál evett, akkor is a falak már tele voltak színes, kemény cserép tányérokkal.
0: A mai súgójukban megnézzük még férfi textilművészek alkotásait Szombathelyen, és áttekintjük a közeledő Orgonák éjszakája programjait is. Uzsali Bence vagyok, kiránduljanak velem! A kortárs textilművészet elmúlt 5 évtizedében Magyarországon a férfiaknál jóval több volt a női alkotó, mára pedig szinte csak ők vannak. A textil biennálék indulásának pillanatában, a 70-es évek nagy generációjában azonban több kiváló férfi textilművész is képviseltette magát, köztük a textil biennálék alapítói Attalai Gábor, Buzás Árpád és Pécsi László. Most az Erősebbik nem a lágy anyagban címmel nyílt egyedülálló kiállítás a Szombathelyi Képtárban, mely a férfi művészek munkáival párhuzamosan bemutatja azoknak a női alkotóknak a műveit is, akiknél egyértelműen és láthatóan nyomon követhetők a 70-es évekbeli generációnak a textil művészet területén alkalmazott innovatív megoldásai. Gergó Judit összeállítása következik.
4: A Szombathelyi Képtár őrzi az egyik legnagyobb, vagy lehet, hogy a legnagyobb textilgyűjteményt Magyarországon, és most egy egészen különleges kiállításra került itt sor. Mi az érdekessége ennek, és egyben a kutatási területe Cebula Anna kurátornak?
5: Szombathelyen van a legnagyobb kortárs magyar textilgyűjtemény, és a mai kiállítás, az Erősebbik nem a lágy anyagban, egy kuriózum kiállítás. Ezt a témafelvetést még senki sem kutatta, és úgy gondoltam, hogy 8 férfi művészen keresztül, akik nagy hatással voltak a textilművészetre, és a 60-as évek végén egészen 88-ig alkotó művészek voltak, mármint tovább is alkottak, csak ugye ez a válogatás 68-88-ig tart. Ezt mutatjuk be egy olyan prizmán keresztül, hogy utána a női művészeket mutatjuk be a 21. században, azokat a női művészeket, akiknek a életművében ennek a 8 férfi művésznek a művészi pályájának a kontinuitását tudom bemutatni.
4: Ha textilről beszélünk, akkor általában a nőkhöz kapcsoljuk a textilművészetet. Aprólékos munka, hosszadalmas, az ember azt gondolná, hogy ehhez egy nőnek van türelme, de a mostani korból nem tudom, hogy tudunk-e egyáltalán férfi textilművészt említeni. Mi a jellegzetessége, vagy mi volt az érdekessége akkor, hogy a 60-as, 70-es években tulajdonképpen elég nagy arányban képviselte magát a férfi, nem?
5: Igen, a 21. században nem tudunk igazából férfi textilművészt felsorolni. A 60-as évek vége, 70-es évek elejébe a nagy boom, annak köszönhető, hogy a 3T időszakában a kultúrpolitika nem figyelt oda a textilművészetre, mert ugyan ebbe a műfajban hogyan lehetne olyan műveket létrehozni, amik esetleg politikailag nem lennének megfelelőek, és egy óriási területet adott ez a textilművészetnek, és lendületbe hozta a művészeket. A kérdésre válaszolva, a Szombathelyi Képtárban Szombathelye megrendezett első textil biennálé 1970-ben férfi művészeknek, főképpen nekik köszönhető, hogy létrejött, természetesen a megye jóváhagyásával és a múzeum partnerségével, és itt kell megemlíteni Attalai Gábort, Buzás Árpádot és Pécsi Lászlót, természetesen Szilvicki, Margint és Szuppán Irén is itt voltak, de már itt is a nagy többség az férfi, akiknek köszönhetjük, hogy ez létrejött.
4: Említette a 3T korszakot, a tilt tűr támogatott. Összefügg ez azzal, hogy tulajdonképpen az avantgárd jelenik meg a textileken, ami esetleg másfajta képzőművészeti ágazatban nem biztos, hogy megjelenhetett?
5: Igen, pontosan erről van szó, hogy ugye nem volt olyan, mint a képzőművészetben, hogy esetleg felraktak egy festménykiállítást, vagy egy szoborkiállítást, és a megnyitót sem engedélyeztek, vagy a megnyitó után leszedették a művészekkel ezt a kiállítást, mert bezárták. A textilművészet az egy olyan irány volt, egy olyan műfaj volt, amiben különben sok képzőművész is bekapcsolódott, alkotott. Lássuk például a Velemi alkotóműhelybe, mert megtalálták az utat a szabad alkotáshoz.
4: Azok, akikről most úgy beszélünk, hogy a kontinuitást képviselik itt a kiállításon, ők melyik irányzatot képviselik? Mert hogyha körülnézünk, akkor azért többféle stílus is, illetve eszköz jelenik meg.
5: Megjelenik itt maga a hagyományos falikárpit is, de az a falikárpit olyan, hogy témájában, megfogalmazásában, sőt, alakjában kilép abból a több száz éves kárpit stílusból, hogy van egy mondani való, ami egy bordürről van körülvéve, hanem kilép ebből. Az egyik legjelentősebb ilyen munka a Nagy Juditnak a Szövés egyenlő életmód című alkotása, tehát bár a technika maradt, de a mondani való és a hogyan, az változott meg. Ezen kívül természetesen az avantgárd textilművészetnek az a része is, ugye itt nagy mennyiségben, minőségben képviselve van, ami a tértextileket jelenti, és a tértextileknek a mostani alkotóitól is vannak itt munkák, tehát a tértextil is bizonyos kontinuitása van ennek, holott a nagy 70-es, 80-as évekbeli lejövetel a falról és a térbelépés, utána 80-as évek végére konszolidálódott és visszatért a falra. Mégis itt be tudunk mutatni olyan művészeket, akik ezzel foglalkoznak.
4: Ugye 68 és 88 közötti időszakot mutat be a tárlat, már ami a férfiakat illeti, aztán a folytatást, de lehet-e azt mondani, hogy valamelyik irányzat erősebb? Tehát lehet-e azt mondani, hogy 2026-ban van egyfajta textilművészeti trend? És ha igen, akkor az mi?
5: Azt tudom mondani, hogy többféle trend van. Tehát vannak a szabadvásznos munkák, és vannak a kárpitok, és vannak továbbra is kísérleti alkotások.

0: Úgy tűnik, a textilművészet nem csak a szombathelyi tárlat szervezők fantáziáját mozgatta meg. Szarvasra érkezett ugyanis a Botanika Tinctoria Vándor kiállítás, amely a növényi festést, a kortárs textilművészetet és a fenntartható gondolkodást helyezi a középpontba. Május 20-án a látogatók aktívan bekapcsolódhatnak a batikolás rejtelmeibe is. Veresemese gyöngyvér Söptei Eszter textilművészt kérdezte.
1: A Goldberger textilipari gyűjteménynek az állandó kiállítását meg lehet tekinteni Budapesten, az Óbudai Múzeum részlegeként, de önöknek vannak vándor kiállításai is, most egy éppen szarvason tekinthető meg, és nagyon jól bemutatják ezáltal, hogy hogyan lehetünk megint környezettudatosak.
2: A Goldberger textilipari gyűjtemény budapesti óbudai kiállítása Goldberger család a gyártörténetét mutatja be, illetve van egy olyan tartalmi része is, ami egy technológia fejlődést mutat be. A Goldberger textilgyár textil mintázással és színezéssel foglalkozott. És a vándorkiállításunk esetében összetettük a jelent és a múltat, mert ugye a jelenben minden textilgyárat szankcionálnak, hogyha nem állnak át zöldebb előállítási módokra. Szóval meg kell fizetni, hogyha környezetkárosító módon állítunk elő napjainkban egy-egy tárgyat, és azzal játszottunk, hogyha ez a Goldberger gyár még ma is működne, ami egyébként 97-ben zárt be, hogyan állna át, vagy egyáltalán átállna-e növényi, ásványi, illetve állati eredetű baktériumok által előállított színezékekre, amik egy sokkal környezetkímélőbb előállítási mód, időigényesebb és drágábbak. Erre felvonultattunk 14 hazai tervezőt, illetve akik kísérleteznek ezeken a területeken, hoztunk ismertebb témákat, mint a növényi festés, de hoztunk különlegességeket, illetve amik kísérleti fázisban vannak jelenleg, mint a micéliumokkal való kísérletek, a bakteriális festőanyagok, vagy a gombákkal, zuzmokkal való festési módszerek, illetve maga a festék előállítása, és a különböző pácanyagok és a kísérő eljárásokkal való kuriózumok.
1: Nagyon jól tükrözi a kiállítás címe is ezt az irányt, hiszen Botanika Tinctoria a címe.
2: Maga a cím kicsit szűkebb, mint a kiállítás tematikája, de valami frappánsat szerettünk volna, amit azért ismernek az emberek és tudnak hozzá kötődni, és amikor elmélyednek, akkor ennek az egész természetes színezékekkel és természetes festőanyagokkal kapcsolatban egy elég széles palettát ismerhetnek meg.
1: Ezek az alkotások a múzeum tulajdonában vannak, vagy erre a kiállításra kérték fel önök az alkotókat?
2: A kiállított darabjaink a művészek tulajdona, illetve van egy olyan egység, ami egy ilyen kísérleti rész, ez a fordított rét, ahol felkértünk tervezőket, és aki vállalta, ők különböző szallagokat festettek meg számunkra. És így a kiállítás során, ahogyan folyamatosan vándoroltatjuk, ezek folyamatosan változnak, és ezt a változást mi dokumentáljuk, és majd ezt követően lesz a múzeum tulajdona, és vesszük be a különböző következtetéseket és a keletkező információkat az adattárunkba. A kiállításban kurátortársam volt Hajgató Sára, textilművész, és akasztottuk a hóhért, mert kitaláltuk, hogy készítsen 3-4 textilmintát, amit elküldünk bevizsgálásra. Nagyon érdekes eredményeket kaptunk, nem reprezentatív ez az egy minta, Sára ahogyan bepácolta, előállította azokat az anyagokat, eltérhet egy másik típusú anyagtól, de azért olyan következtetéseket egyértelműen le lehetett vonni, hogy például izzadságra teljesen jól reagált, kopás dörzsölésre is, ami nem csak Sárának az anyagainál, hanem az összes ilyen típusú anyagnál gyenge pont az a fényállóság, hogy könnyen fakulnak viszonylag a nap hatására. Igazából el kell fogadni ezt a tulajdonságát az anyagoknak, mert folyamatosan változik, és változnak ezek az anyagok, és ezáltal egyébként egy új életet is kaphatnak, mert újra és újra festhető, hogy egy körforgásba be tud kerülni, és nem a végállomás az az adott adott ruha, vagy az az adott textil, amit előállítottak, hanem ennek további új és újabb élete lehet.
1: Ennek tükrében mi az, amit láthatnak azok, akik a Szarvasi Múzeumban látogatnak el?
2: Minden kiállításunk egyedien van installálva az adott térnek megfelelően, illetve hogyha az adott intézménynél van kapcsolódási pont, akkor ezt bevonjuk. A Szarvason például egy nagyon zseniális gyűjteményi egység is található, ami herbáriumokat tartalmaz, és onnan választottunk ki két könyvet, amiben található olyan növény, amivel könnyedén lehet festeni. Az egyik egy kevésbé ismert, az inkább kísérletezni szoktak a pitypang, a másik pedig az aranyvesző, ami azért így árokpartokon, mezőkön elég nagy mennyiségben előfordul, és ezzel a két tárgyal egészítettük ki az alapból vándorló kiállításunkat. Itt a 14 tervezőhöz kapcsolódó tárgyak, rövid leírás, illetve vannak QR-kódok, amik egy bővebb leíráshoz vezetnek, ha valaki el akar mélyülni. Az említett bevizsgáláshoz kapcsolódó anyagok is elérhetőek, a fordított rétnek a szalagjai, illetve egy felvétel, ami ezt az őskiállítást, ami itt volt Óbudán a Goldberger textilipari gyűjteményben, bemutatja. A kiállításban bemutatunk ruhákat is, de főként kísérleti darabokat. Hogy nem volt feltétel részünkről, hogy egy kész terméket adjanak be, hanem kísérletek, fonalminták, itt igazából a boszorkány konyhára megyünk rá, hogy legyen egy ilyen tanulmányozható része is az egésznek, de természetesen előfordulnak kimonók, felső-alsó ruházat. Ami még plusz volt itt nálunk, hogy egy közösségi workshop kapcsolódott az egészhez, aminek az volt a lényege, hogy a fordított rétet szó szerint vettük, nem csak a szallagok szempontjából, és több napon át a meghirdetett eseményre jelentkezőkkel szépen felfűztük a festő és színező növényeket, és amikor beléptünk a kapun, akkor, hogyha felfelé tekintettünk, akkor egy rét volt fölöttünk, hogy így megfordítottuk ezt az egészet. Egyébként az egész kiállításnál fontos szempont volt ez a környezeti szemlélet, és azt hangsúlyozni, hogy ez egy olyan módja a létezésnek, vagy az alkotásnak, ahol tiszteletbe kell tartani a környezetet, és hogy az alkotók is mindig csak annyit vesznek el a természetből, amennyit éppen fel akarnak használni. Van egy kérdőívünk, amivel pedig rávezetjük a látogatót arra a gondolatiságra, amit szeretnénk, hogy gondolunk-e arra, hogy mivel van színezve egy ruha, vagy csak arra gondolunk, hogy milyen alapanyagból van. És ugye számukra milyen kihatással van. Melyik tervezőnél mi az, amit ő előnyben részesít, hogy hozzá mi áll a legközelebb, vagy hogy segítsen dönteni, hogyha egy gyári körülmények között kellene ezt művelni, akkor vajon melyik tervező lenne erre alkalmas? Amit nem személy szerint, hanem az a munka. Az a cél, hogy gondolkozzunk el, és játszunk el ezekkel a gondolatokkal, és akkor hát, ha később, hogyha bemegyünk egy boltba, akkor egy neonszínű ruhához másként viszonyulunk, mint egy természetes színezékkel készülte, és egyébként a gyártók nem nagyon tüntetik fel a színezékeket, szóval, hogy ez ilyen anyagismereti tájékozódás kell.

0: Folyamatosan hirdetik meg új évadukat a különböző művészeti együttesek, színházak, zenekarok. A Veszprémi Petőfi Színháznak összesen 5 nagy színházi bemutatója lesz a 2026-2027-es évadban. A kínálat sokszínű, egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség, hangzott el az új évadat bemutató sajtótájékoztatón. Az évadnak a Hit, Erő, Akarat alcímet adták. Felszegi Csaba összeállítása.
1: Az új évad első bemutatója az Elizabeth című musical lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sziszi életével foglalkozó előadást október elején láthatják a nézők. A következő premier Szomori Dezső Hermelin című vígjátéka lesz a színház direktora Ober Frank Pál rendezésében, és ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje. Szintén a színház igazgatója rendezésében látható majd a Szerelmes Shakespeare vígjáték, valamint a Két pápa című fikciós történet is, amelyet Józan László visz színre. A direktor a sajtótájékoztatón elmondta, a Latinovics Bújtor játékszínben a Rose című monodrámát lehet majd megnézni, majd ezt követően Bújtor Balázs Legendák című önálló este kerül színre. Végül Dúró Győző Párizs Ege alatt című estét láthatja a közönség. Ober Frank Pál úgy fogalmazott, tartalmas, igényes évad áll előttük népszínházi kínálattal.
2: Gazdag jövő évad áll előttünk, tartalmas lesz, igényes lesz, és mindenképpen meg akarja tisztelni, meg akarja szólítani a Veszprémi Petőfi Színház csodálatos közönségét. Érződik az, hogy nagyon szeretnénk igényesen és változatos módon, ahogy szoktuk mondani, népszínházi kínálattal megszólítani a közönséget. Ugyanígy nagyon erős számunkra és fontos kiemelten az ifjúsággal való foglalkozás főszereplője Kellerné Egressy Zsuzsanna, ilyen a Petőfifi Akadémia, a Carpe Diem táborok, és maga az a fesztivál, amely szintehez kapcsolódik, ami már nem az ifjúságra, hanem az ifjú lelkűekre és a kihívással élőkre fókuszál és összpontosít. Fontos az összes társadalmi szerepvállalás, és minden, amit csinálunk, minden nagyon mélyről, minden nagyon nagy lelkesedéssel fakad belülünk, mert érezzük azt, hogy nekünk dolgunk van, küldetésünk van itt ezen a megyeszékhelyen, amely túlmutat azon, mint hogy különböző előadásokat így oda tegyünk a közönségnek, sokkal többről van szó. Azt hiszem, hogy ez az új évados műsorfüzet is azt bizonyítja ennek az összeállítása, ennek a tartalmi része, ennek az igényessége, hogy itt valami olyan gondolkodásról van szó, ami egyszerre mondhatjuk egy ilyen organikus gondolkodás, és egyszerre ilyen holisztikus gondolkodás is, és

0: 1947-ben Londonban kiadott művét a világirodalom egyik legfontosabb regényeként tartják számon. A darabban természetesen a tánc viszi a főszerepet. Horváth Renátó, író, koreográfus, rendező beszél a részletekről.
1: Mi már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplésre a Testbe zárt ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig majd az új táncszínházi előadásunkat fogjuk bemutatni. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok tervünk van, hogy hova lehetne még fejleszteni ezt a kapcsolatot, mert nagyon szeretjük a színházat és a veszprémi közönséget is.
2: És rendezőként vesz részt ebben a darabban?
1: Így van, rendezés koreográfusként fogok részt venni, sőt, díszlet és jelmeztervezőként is, tehát hogy egy globálisan gondolkozok mindig is. Az Adinál már ugye ezt ugyanígy tudtam létrehozni ezt az előadást, és most itt is ugyanígy fog működni, tehát globális alkotója leszek ennek az új előadásnak is. Tehát az új előadás a Jane Eyre, a Lovodi Árvának a kis története. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes előadás. Maga a történet az engem már gyerekkoromban meg érintett, mert ez volt az a könyv, amit nagymamám először a kezembe adott, hogy kisfiam, ezt olvasd el. Onnantól kezdve megszerettem az angol irodalmat, és én úgy gondolom, hogy ez az a történet, ami olyan szinten tudja a közönséget vinni. Ugye itt a színpadon is abszolút a Jane gyerekkorától indítom a történetet, és hát eljutunk a végkifejletig, amikor is ugye Rochester Grove-fal újra egymásra találnak. És bemutatjuk nyilván azokat a stációkat, és egy picit az angol gótikát fogom alkalmazni, de természetesen a romantika jegyeivel. Tehát ez egy időutazás lesz ismételten.
2: És hát a tánc, ugye ez nem kérdés, hogy Horváth Renátó életében a tánc mennyire fontos.
1: Így van, igen. Tehát számomra a tánc ugye az attól függetlenül, hogy most ugye korlátok közé vagyok szorítva, én úgy érzem, hogy nem szabhat határokat az én életem, és hál' Istennek a teljes társadalaton keresztül ki tudom élni a vágyaimat, és rajtuk keresztül újra táncolhatok, és ez nagyon jó, mert így legalább alkotóként is egyre inkább kipróbálhatom magam, amit nagyon élvezek.
2: Kerekesszékben ül, hogyan beszélgetünk, korlátok nélkül azt mondja, hát nem látom, hogy túl nagy korlátok lennének.
1: Nem, ez valóban így van, tehát, hogy próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ne ez határozza meg az életem. Nyilván vannak akadályok, de ezeket átugrom, mert a célra koncentrálok, és arra, hogy a színpadon megszülessen az, ami a fejemben van. Nyilván ez egy nagyon nagy feladat, és sokkal összetettebb, mint amikor meg tudnám mutatni a koreográfiákat. Nyilván itt el kell mondanom a művészeknek, hogy mit szeretnék, de hál' Istennek annyira fogékonyak, és már megtanultuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk, és előbb vagy utóbb megszületik az a próbateremben, amit én kigondoltam.
2: De ez nem ritka, ez a fajta empátia a színházban, azt gondolom itt, hiszen Lélektől Lélekig fesztivál, már ugye említettük, lekadták az Autista Barát Színház címet is, tehát erre nagyon fogékonyak itt a Veszprémben.
1: Abszolút, és ez nekem nagyon nagy öröm, meg valahol meglepetés is volt egyben, mikor ugye becsöppentem ebbe a közegbe, hiszen én nem tudtam, hogy az országban van egy ilyen befogadó színház, ahol ennyire odafigyelnek a kihívással élőkre is, és lehetőséget adnak, és ezáltal, hogy én így ilyen helyzetben alkothatok, nekem ez nagyon sokat jelent, mert lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, de valahol egy életet biztosítanak számomra, mert azt csináltam, amit szeretek, még így is, hogy sajnos korlátok közé vagyok szorítva.
0: A színházban működő Petőfi Ifi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigail című darabját állítja színpadra. A június végén tervezett bemutató főként a fiatalabb korosztályt célozza meg. Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja Hirsch Laura alakítja.
3: Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt az álmaim listáján az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon izgulok, mert nagy feladat, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, most pénteken lesz az olvasópróba, és akkor Gőzerővel nekiállunk. Az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
2: Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigailt, ez egy dráma, mint tudjuk.
3: Igen. Igen, ez egy dráma, és igen, nehézség alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
2: A második világháború forgatagában.
3: Igen, igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhozni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog, mindent megteszek érte.
2: A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
3: Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá, képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
4: bocsánat, elnézést, túlzás talán, hogy témánk így lázba hoz, mint diákként hajdanám. Ha valami megragadt a mondottakból netán, mivel a vizsga már

0: Hétköznapi luxus. A Királyné asztalától a Parasztházig című kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeum és az Iparművészeti Múzeum együttműködésével jött létre, és látható most is a Néprajzi Múzeumban. A zsolnai, a holicsi, a hollóházi, a Fischer és a köznépi kerámiák sosem látott válogatása találkozik a tárlatban, hogy a hazai kemény cserépgyártás csak nem 200 éves történetén keresztül meséljen a magyar ízlésről, identitásról és a mindennapok alakulásáról. Verese Mese Gyöngyvérnek Vida Gabriella kurátor mesélt.
1: A kemény cserép egy olyan anyaga a magyar kultúrának, amelyiket például a néprajzosok nem annyira kedvelnek. Nem tekintik a népművészet részének. Nyilván ez egy gyári termék, tehát nem a falusi kézművesek által készített anyag. Nem nagyon gyűjtik, illetve nem szokott kiállításnak, kutatásnak a tárgya lenni. Amikor én ide kerültem a múzeumba, akkor egy tárgyvásárlásnál a felmerült kemény cserépre az volt a reakció, hogy olyat mi nem gyűjtünk.
2: Miközben használta a nép.
1: Olyannyira, hogy több mint 50 évig a paraszti lakásoknak már az 1880-as évektől olyannyira része volt, hogy amikor még egy tálból étkeztek, és nem volt saját tányérja senkinek, amelyikből az asztalnál evett, akkor is a falak már tele voltak színes, kemény cserép tányérokkal. Tehát nagyjából az 1870-es évek végével, az 1880-as évekkel a paraszti házakban nagyon nagy számban használtak reprezentációra, díszítésre kemény cserepet. De mivel nekünk ebben a múzeumban csak népi, vagy ha úgy nevezem, köznépi használatú kemény cserép tárgyaink voltak, amikor felmerült, hogy szembe kellene nézni ezzel az anyaggal, és rendezni kellene egy olyan kiállítást, amelyik az egész történetét feldolgozza, nem a gyárak felől, tehát nem a egyenként, vitrinenként a telkibányi gyár, a hollóházi gyár, hanem ennek az egész kerámia történetnek az ívét felvázolva, felrajzolva, akkor nyilvánvaló volt, hogy ezt egy múzeum, egy gyűjtemény nem tudja megoldani, mert hiszen a korai tárgyak, amelyek még tényleg az elit és a polgárság számára készültek, illetve a 19. századi világkiállításra készült művészi igényű kemény cserép tárgyak nem a Néprajzi Múzeumban vannak, hanem a Nemzeti Múzeumban és az Iparművészeti Múzeumban, ezért adta magát az együttműködés, és így született az, hogy a három múzeum együtt készítette ezt a kiállítást, a három múzeum anyagából döntően, de hozzá kell tenni, hogy még így is szembesültünk azzal, hogy bizony éppen azért, mert ez az anyag nem annyira kedvelt, nem annyira gyűjtött volt eddig, most ez jól láthatóan változik a műgyűjtésben is, ezért hiányosságaink vannak, és még 11 más intézményből kölcsönöztünk tárgyat ahhoz, hogy egy teljes történeti évet meg tudjunk mutatni.
2: Azt hiszem, hogy ha valakinek azt mondom, hogy mi atyánkos tányérsorozat, akkor rögtön tudja, hogy miről is beszélünk, melyek voltak azok a kemény cserepek, amelyek reprezentatív díszként szolgáltak egy-egy paraszti kultúrában, és pontosan ez a kiállítás jól meg is fogja azt, hogy miként válnak ezek a tárgyak például a paraszti kultúra részévé.
1: A korai korszakot követve az angol kezdetektől, hiszen ez egy Angliában kikísérletezett anyag, onnan is vannak kitéve tárgyaink, és mindjárt már bemutatjuk azt, hogy hogyan jelentkezett ez a magyar gyárak termékein, és végigvezetjük a teljes történetet, de egy ponton nagyjából a 19. század közepén három szára vesszük külön a bemutatandó tárgyakat. A nemzeti identitás kifejező és a művészigényű tárgyak fejlődésének folyamatát, másrészt a nagy kiállításokat mutatjuk be, harmadrészt pedig ezt a megszülető köznépi kerámiát, amelyik olyan nagy mennyiségben készült, mert a vidéki lakosság olyan nagy piacot generált a gyáraknak, hogy stabilizálni tudta a gyárak termelését, és lehetővé tudta tenni több gyárban, hogy ennek a nagy volumenű termelésnek eredményeképpen mindenféle kísérleteket végezzenek, és művészi kerámiákat is előállítsanak. Egyébként is tulajdonképpen mindig minden kerámiagyár legalább három szintű tárgyat készített, készített a vidéki lakosságnak, készített a polgári lakosságnak, és készített a gazdaság és művészi elit számára.
2: ha végig sétálunk a tárlaton, akkor már az elrendezés is megragadja a figyelmünket. De hát egyszerűen ide órák kellenek, hogy minden egyes vitrin előtt megálljunk, és elmerengjünk azon, hogy mit is látunk.
1: A kiállításban 600-nál több tárgy van kihelyezve, tehát mindegyiket átnézegetni nagyon sok idő. Az a gyakorlat alakult ki, hogy a legnagyobb sietséggel sem lehet másfél óránál hamarabb egy tálatvezetést megtartani a kiállításban, hiszen olyan gazdag és a politikai vetületében a 19. századi történetet illetően, hogy ha ezeket mind el akarja mondani az ember, az bizony nagyon sok idő. Én azt gondolom például, hogy ezt a kiállítást nagyon jól lehetne diákoknak használni, hiszen a nemzeti érzés és a 48-as szabadságharc utáni szimbólumhasználatot nagyon jól lehet követni a tárgyakon. Az 1867-es kiegyezés után a Habsburg udvar is egy kicsit békülni akart a magyar néppel, és ezért lehetővé tették egyik oldalról, másik oldalról viszont a birodalmi gyárak felé sugalva megjelentek olyan kerámiák, amelyeken már igen rajta van a magyar címer, rajta van Kossuthnak, Percelmórnak, Wesselényének és Széchenyi Istvánnak a képe, rajta vannak nemzeti színű zászlók, olyan szimbólumok, amelyek valamiképpen a hazafias érzést kifejezik.
2: Ugye, ahogy ön is mondta, hogy minimum másfél óra kell ahhoz, hogy itt körbenézzünk, úgyhogy igazából tényleg csak egy-egy különlegesebb tárgyat tudunk kiemelni azért, hogy igazán felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen hagyatékunk van.
1: A Millenniumi Múzeumfaluból a tárgyak ide kerültek. Ugye a Millenniumi Múzeumfalu házait lebontották, de a tárgyak ide kerültek hozzánk. Itt vannak a kerámiák is. A gyűjtemény nagy gondozója, világhírű kerámia kutató Kressz Mária nagyon nehezményezte, hogy mennyi kemény cserép került be a Millenniumi kiállítással a gyűjteménybe, és miért nem a népi kerámiát helyezték előtérbe, amikor ezeket a kiállításokat megrendezték, de valószínűleg azért, mert akkor ezt akarták mutatni, illetve teljesen egyértelműen tudjuk, hogy akkor már minden házban ezek a tányérok voltak. De hogyha megnézzük azokat a edényeket, amelyek egy-egy házból kikerültek, mert erről pontosan van listánk, hogy melyik edény melyik házban volt, akkor azt láthatjuk, hogy a Tiszántúlon, meg az Alföldön és Erdélynek ugye a nyugati részén, ez a nagyon piros fehér zöld, nagyon színes kerámiák kerültek elő, viszont, hogyha megnézzük a Dunántúlit, mondjuk legyen Somogy megye, akkor azt látjuk, hogy alig van, sokkal kevesebb van, és sokkal kevésbé harsányak, és sokkal kevésbé színesek. A Dunántúlon nem volt annyi gyár, mint Észak-Magyarországon, ahol ő szinte egymást érték, hát Telkibánya hollóháza szinte szomszédos település. A Dunántúlra osztrák termékek érkeztek, nagy mennyiségben wilhelmsburgi termékek, és sokkal kevésbé használtak kemény cserepet, mint például az Alföldön, ahol szinte az egész szobafala borítva volt velük.

0: Ha közeledik a pünkösdi hosszú hétvége, akkor közeledik az orgonák éjszakája is, amely az orgonán kívül sokféle kulturális élményt hoz magával. Az idei orgonák éjszakája jövő szombaton, május 23-án lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. A részletekről Szamosi Szabolcs ügyvezető igazgatót, a program megálmodóját kérdeztem. Azt hiszem, hogy sokaknak nem kell már bemutatni az orgonák éjszakáját, hiszen ez egy évről évre visszatérő és nagyon népszerű program, de azért talán mégis érdemes egy kicsikét feleleveníteni, hogy mióta van ez és mi volt az eredeti célkitűzés, aminek kapcsán létrejött ez a nagyszabású esemény.
1: 2019-ben rendeztük meg első alkalommal, és már akkor berobbant a kulturális életbe, és szervezőként több évtizedes szervezői múlttal engem is meglepett a népszerűsége, amikor ilyen koncentráltan rendeztünk ennyire sok helyszínen orgonával kapcsolatos programokat, mert ezek nem mind orgona koncertek. Ahogy a szlogenünk mondja, közel hozzuk a zenét, ezúttal az orgonát, a billentyűket, a pedálokat, a sípokat, és millió napközbeni program szólít meg mindenkit, és hívja be estére az orgona házába, amik 90%-ban a templomok. Ezt a hangszert megszerető, a zene iránt érdeklődő közönséget, hogy ott abban a térben, ahol tényleg át tudja járni teljesen a testünket, a fortéja, amiben beleremegnek a padok, a pianissimója, amik egészen éteri hangzást adnak, szólaltatnak meg, és mindez segíthet bennünket egy elcsendesedésre, egy kis kikapcsolódásra és erőgyűjtésre a jövőre nézve.
0: Mik a tapasztalatok? Kiket tud jobban megszólítani ez a program? Azokat, akik egyébként is szeretik az orgonazenét, vagy pont azokat, akik egyébként soha nem mennének el egy klasszikus orgona koncertre, de ilyenkor mégis megteszik?
1: Azt gondolom, hogy ez talán kivételesen kicsit olyan program, ahogy megszólítjuk őket, hogy valóban a célközönséget elérjük a megfelelő helyén. Estére, a nagy koncertekre azok jönnek, akik rendszeres hallgatóink, akik tudják, hogy mit várhatnak, mire számíthatnak, és napközben valóban jönnek azok, akik keresik, és megtalálják ezt, és eljönnek. És azt remélem, hogy megtalálják a maguk számára izgalmasat, ami kikapcsolódás is egyben, érdekes, szórakoztató, ugyanakkor színvonalas.
0: Nagyon kreatív a programajánlat minden évben, és nagyon sokféle koncert és nem koncert is van. Mik az elmúlt évek tapasztalatai, hogy melyek a legnépszerűbb programok, vagy melyek azok, amelyek egyszer csak bekerültek ebbe a programkínálatba, és utána nem lehetett őket kivenni?
1: Már az első évtől kezdve megszólítottuk az orgonaművészeket, kántorokat, egyházzenészeket, hogy csatlakozzanak, találjanak ki valami programot a saját hangszerüknél, mutassák meg a sípokat, játsszák el a fanfárját, az orgonák éjszakájának azt a darabját, amit mindig megír egy zeneszerző, ezúttal Vajda János preludiuma lesz, ami ősbemutatóként megszólal több száz helyszínen, vagy ha épp volt orgona felújítás, akkor meséljenek arról, hogy miként zajlott. Tehát azt gondolom, hogy rengeteg dolgot lehet ezzel kapcsolatban tenni, és ezek az önként csatlakozók kitartóan jönnek évről évre, nagyon szép számban, és ők is arról számolnak be, hogy ezen a napon, ha ők évközben több koncertet rendeznek, akkor is ezen a napon vannak a legtöbben. Tehát azt gondolom, hogy van ennek egy felhajtó ereje, illetve annak, hogy a médiákban ez ennyire sok felé megjelenik.
0: Térjünk rá egy kicsit az idei orgonák éjszakájára, először a számokban, hiszen itt mindig nagyon érdekes számok vannak, a fellépők, a helyszínek, a kontinensek és az események szempontjából. Idén hogy alakul ez?
1: Nagy örömünkre idén is nagyon szép számú program, 6 kontinensen, 20 országban, 38 külföldi helyszínen, Magyarországon több mint 100 helyszínen, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp és több százezer hang lesz ezen a programon. Számos európai nagyváros mellett idén először lesz Berlinben programja a sorozatnak, az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Ausztráliában és Algériában is orgonazene színesíti a kulturális életet ezen a napon. és ugye az időrendje is nagyon izgalmas, mert keleten elkezdődik korábban, ott előbb van 23-a, és aztán tőlünk nyugatabbra zárul a nap programja. Kiemelt helyszínünk az idei évben Budapesten a Zeneakadémia és a Szent István Bazilika. Zeneakadémián gyakorlatilag már egy teltházas bérlet, ami unikum névre hallgat, és erről pont nem nagyon szoktam beszélni, hogy pont az unikum ma ennek a bérletnek többek között az orgona. Hogy az orgonát mutatjuk meg olyan oldaláról, amiről egyébként nem tesszük mi sem gyakran, és az országban sem jellemző, hogy orgona versenyeket hallhat a közönség. Ezen az estén azúttal 3 orgona verseny hangzik el. Elhangzik Hidas Frigyes, már valamennyire ismert orgona versenye, elhangzik Jungen szimfónia koncertántéja, aminek szintén az orgona főszereplője, és Ott Rezső ír erre a napra, erre az estére egy orgona versenyt, amelynek természetesen ez lesz az ős bemutatója, és 2 külföldi művész, mert erre a napra egyébként jellemző, hogy a mi művészeinket exportáljuk, a külföldieket pedig importáljuk. Xin Mei Fang és Silvio Cselegin lesznek a szólistái ennek az estének, amin természetesen Vajda János fanfárja is megszólal. A Szent István Bazilikában pedig egy gyertyafényes, meghitt hangulatú koncertet ad majd Francesco Finotti, aki úgy látom, hogy nagyon népszerű az orgona szerető, orgona kedvelő közönség körében, mindig teltházas koncerteken várhatjuk őket, és nagyon érdekes, hogy művész úr elmondta nekem, hogy több évtizede nem játszott a Szent István Bazilikában, ami számára nagyon fontos, mert ott volt mestere és jó barátja később Kolos István, akitől ő nagyon sok dolgot tanult.
0: Tekintsük át egy kicsikét a nem koncertszerű orgona programokat, vagy nem csak orgona programokat. Mi minden kapcsolódik ezen az eseményen az orgonák éjszakája tematikához?
1: Lesz mozgó orgona, amely egy autón járja be a fővárost, de hát hadd említsem még itt meg, mert a kísérő programoknál szerepeltetjük mi is, a Deák téri evangélikus templomban nyitott ajtós éjszakai orgona koncert várja hallgatóságot este 8-tól egészen éjfélig. De lesz koncert az Aranyhídon, amely Balatonfüredről indul este 20:30-kor, lesz borkóstoló borgonával Villányba, a Bokpincébe, ahol a hangszer is nagyon különleges, és talán a legtalálóbb elnevezés az a bor, orgona, vagy borgona. Ez azt jelenti, hogy a sípokat boros üvegekkel helyettesítették, és ezt töltik föl folyadékkal, és ezek lettek behangolva. Nagyon izgalmas ez a hangszer, ahogy megszólalhat, én sem hallottam még. Ez egy vacsorával van egybekötve korlátlan italfogyasztással. Ahogy az már hagyományos, a pécsi orgona manufaktúra is tárt kapukkal várja az érdeklődőket, ingyenes járlátogatásra, mely regisztrációhoz kötött, és lesz egy családi nap is az orgona körül a Balokhányligetben, délutáni órákban, ahol lesz egy futóverseny is orgona muzsikára, de nap során megszól a piadánca, ami indítja a futást. Ez egy billentyű sor, egy billentyűzet, amin lábbal játszanak, és egyszerre többen, tehát nem úgy, hogy csak egy ember ugrál rajta, hanem többen, akár 3-an, 4-en több szólamba szólaltatják meg ezt a hangszert a lábukkal, ahogy táncolnak rajta. Ez egy 7,5 méter hosszú, 6 oktávos lábbal játszható billentyűsor. És ugyanitt a sportolási mozgás lehetőségek mellett este a Kodály Központ mellett szabad téren szólal meg majd az orgona egy filmzenés koncerttel Gedai Ágostonnal.
0: Budapesten és Pécsen kívül melyek azok a nagyvárosok még itthon, ahol számíthatunk orgonák éjszakájára?
1: Székesfehérváron Kaposi Bruno és Seidl Dénes lesznek a főszereplők, Miskolcon Tabajdi Ádám, Osztrosics Eszter társaságában lép föl az Avasi templomban, míg Győrben a Bencés templomban Hegyi Barnabás és Maros Dóra adnak koncertet. És Debrecenben pedig a református kis templomban A három tenor egy orgona című koncerten Boncsér Gergely, Klein Ottokár és Vadász Dániel lépnek fel Sárosi Dániel orgona művésszel.

A mai súgójukban textilművészeti alkotások között sétáltunk Szombathelyen és Szarvason. Megismertük a közelgő színházi évad kínálatát Veszprémben, díszesen terített asztalokhoz ültünk a Néprajzi Múzeumban, és megnéztük, milyen lesz jövő szombaton az Orgonák éjszakája. További szép és érdekes kulturális élményeket kívánok!

0: tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös este várja a közönséget a református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter, sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra.
5: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban az Orpheus kamarazenekar játszik. Először hallgassuk Handel Ámol koncertó grosszóját. Jegyzékszáma 322. A felvétel a New York-i egyetemen készült 1994. decemberében.

Georg Friedrich Händel Ámol koncertó grosszóját hallottuk. Előadta az Orpheus Kamarazenekar. A folytatásban Mozart első D-dur körtversenyét hallhatjuk. Köhi jegyzékszáma 412. A szólista David Jolly. A felvétel New Yorkban az Előadó Művészeti Központban készült 1987. márciusában.

Mozart 412-es köhijegyzékszámú első D-dur kört versenyét hallottuk. A szólista David Jolly volt. Közreműködött az Orpheus Kamarazenekar. Az együttes előadásában hallgassuk most Hector Berlioz művét, Álmodozás és Capriccio, opusz 8.

Elhangzott Berlioz, Álmodozás és Capriccio, opusz 8. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban az Orpheus kamarazenekar játszik. Tolmácsolásukban hallgassuk most Ottorino Respighi régi olasz táncok sorozatából a harmadik szvitet. A felvétel a New York-i egyetemen készült 1991. decemberében.

Filippo Torino Respighi régi olasz táncok sorozatából szólt a harmadik szvit. Előadta az Orpheus Kamarazenekar. Tolmácsolásukban befejezésként hallgassuk Igor Stravinsky művét, Concerto in D vonószenekarra. A felvétel New Yorkban az Előadó Művészeti Központban készült 1995-ben.

0: Elhangzott Igor Stravinsky, Koncerto in D vonós zenekarra. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban az Orpheus Kamara zenekar játszott. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást és jó hétvégét kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában Kusztos Olivér klarinétozik, Hagiwara Izumi gordonkázik, Gulyás Márta zongorázik. Bécsi báli hangulatot varázsol nekünk ide a két fiatal művész és kamaramesterük, Webern, Beethoven, Ernst Krének, Johann és Richard Strauss alkotásaival. Rádiós estek a Zeneakadémia Solti György terméből, ma 17 órakor, a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év hangszeres művésze Boldócki Gábor. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Berente Marian. Személyesen vezette körbe a sajtó munkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint ma és holnap a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A foglalható helyek pár perc alatt beteltek. Magyar Péter megköszönte a rendőröknek és a várkapitányságnak, hogy gyorsan megszervezték a hétvégi tárlatvezetést. A tények ismerete nélküli politikai bosszúnak tartja az Élvonal Alapítvány finanszírozásának visszavonását a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely a döntés felülvizsgálatát és egyeztetések megkezdését javasolja, miután Magyar Péter miniszterelnök tegnap bejelentette a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató által vezetett szervezet több mint 260 milliárd forintos szerződésének felbontását. Az érintett tudományos alapítvány kuratóriuma szintén mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csak nem 39 millió forintot. Magyar Péter miniszterelnök a héten felszólította az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert, mint fogalmazott, tönkretették az országot. A veszélyeztetett fajok világnapja alkalmából a Nyíregyházi Állatparkból készített videót az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a ritka, természetben már alig előforduló grévi zebrák előtt arról beszélt. A Természetvédelmi Világszövetség vörös könyve szerint a 172 ezer állatfajból 49 ezer faj veszélyeztetett, elsősorban az emberi környezet miatt. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket. 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Emlékeztetett arra, hogy a velük szembeni erőszakért akár börtönbüntetés is járhat. A Nemzeti Múzeum kertjében több tucat intézmény várja az érdeklődőket a hétvégén, az idei múzeumok majálisán. A programban vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek is szerepelnek. A zenei programokon többek között gyermek és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a várható erős szél miatt holnap csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg. Jelenleg országszerte borult az idő, legfeljebb a keleti tájakon süthet ki a nap. A Dunántúlon tartós esőre, keleten záporokra, zivatarokra számíthatunk. Napközben nyugaton 11 és 16, másút 14 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Késő este 10-16 fok várható. 12 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Handel Messiás, a nagybetűs oratórium május 17-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydn koncertjéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével a Pörsze kórus és az Orpheus zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydn.com.
4: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: Reklámot hallott.

0: Színe java. A legjobb filmzenék.
1: Köszöntöm a hallgatókat a mai Színe java kezdetén, Fellegi Lénárd vagyok. A legjobb filmzenéket bemutató műsorunkban a Wolfgang Petersen rendezésében készült 2004-ben bemutatott Trója című filmből szólnak James Horner kísérő zenéi. Tekintve, hogy több hosszabb, értem ez alatt, hogy több mint 10 perces téma is szerepel a filmzenei CD-n, összesen 3-4 kompozíciót hallhatnak a mai műsorban, miközben néhány érdekességet is megosztok a hallgatókkal.

Azt előre leszögezhetjük, hogy nem ez James Horner zeneszerző legjobb munkája, de ennek magyarázatára is kitérek, illetve a cselekményről nem ejtek szót, csak megjegyzem, hogy Homérosz Iliásza szolgál alapul, de csak nyomvonalakban követi a film Homérosz klasszikusát. A forgatókönyvíró David Benioff egyik kedvenc irodalmi műve volt Homérosz Iliásza. Így a 2000-es évek elején ő maga kereste meg a Warner Stúdiót az ötlettel, hogy filmet készítene az eposzból. Halkan jegyzem meg, hogy David Benioff a forgatókönyvíró neve a Trónok harca sorozat nézőinek igen jól csenghet. Néhány szó a film előkészületeiről. Christopher Nolan rendezőt is megkereste a Warner, hogy ő lássa el a direktori feladatokat, de ő visszautasította a felkérést. A német rendezőnek, Wolfgang Petersennek pedig korábban a Gladiátor direktori székét ajánlották fel, de a visszautasító döntését a film sikere után alaposan megbánta. Így amikor a Trója révén egy újabb ókori történet rendezésére nyílt lehetősége, egyből beadta a derekát. Később, 2007-ben a direktor kiadott egy rendezői változatot is a filmből, ami több mint 30 perccel hosszabb, és más a zenéje is. Hogy ez hogyan lehetséges, arra visszatérek még a mai műsor folyamán.

néhány érdekesség a Trója című filmmel kapcsolatban. Wolfgang Petersen rendező eredeti elgondolása szerint Szép Helena, mint a világ legszebb nője, nem szerepelt volna a vásznon. A producerek azonban ragaszkodtak hozzá, hogy megjelenjen az alakja. Így esett a választás 6 hónapos válogatás után egy ismeretlen színésznőre, Diane Krügerre, aki gyermekként balettművész szeretett volna lenni, de egy sérülés következtében műteni kellett, és a térdében lévő fémlapocskák szerte foszlatták balettos álmait. Ezután hosszú ideig topmodellként dolgozott, és mivel túl vékonynak találtatott, közel 10 kilót kellett felszednie, hogy gömbölyi dedebbek legyenek az idomai. Brad Pitt pedig, hogy Achilleust megformálja és isteni legyen a teste, fél év alatt személyi edzővel több mint 10 kiló tiszta izmot szedett magára. A forgatás előtt mindössze 71 kilót nyomott. Brad Pittet megviselte a felkészülés, mert ebben az időben szokott le a dohányzásról, ami alapvetően megerőltető volt számára. Ráadásul neki is megsérült az Achillesze, voltak olyan jelenetek, amiket halasztani kellett a sérülése miatt. A híres párbaj jelenetben pedig, amikor Achilleus és Hector összecsap, nem kértek kaszkadőrt, hanem fogadtak, hogy ki tud több sebesülést bevinni a másiknak. Eric Bana $750 nyert Pitt-től. Eredetileg Marokkóban forgattak volna, de a kitörő iraki háború miatt a felvételeket két másik helyszínre tették át, Trója városának utcáit máltai települések adták, míg a külső városfalak és az ostrom jeleneteihez Mexikóban építettek fel hatalmas díszleteket. A forgatáshoz felépített trójai falovat utólag a török kormánynak adományozták. $175 millió került a film, és közel 500 millió bevételt termelt világszerte a mozipénztáraknál.

Több évvel a forgatás előtt ismert volt a zeneszerző személye. A rendező az angol beteg aláfestéséért Oscar-díjjal jutalmazott Gabriel Jarrettel szeretett volna dolgozni. Ő bele is vetette magát a munkába, közel 100 tagot számláló zenekarral Londonban vonult stúdióba, 25 fős fúvós szekciót jelölt meg, és egy bolgár kórust, valamint egy macedón énekesnőt, Tanya Czarowskát, akinek hallhattuk már a hangját korábban. Jared később egy nyilatkozatban a következőket mondta, a filmet megtekintő csoport a március 10-i vetítés

személyesen úgy ítélte meg, hogy a zeném túlságosan erőteljes a filmhez viszonyítva, régi módi és elavult. Az ezt követő 24 órában mind a rendező, mind a stúdió visszautasította a munkámat, és ezzel lezárult egy közel egy évig tartó együttműködés, függetlenül attól, hogy egy félkész anyagot hallottak, s bár a ritmikája és hangszerelése alapvetően jó volt, de még nem volt tökéletes. Esélyt sem kaptam a csiszolásra vagy változtatásra, még azelőtt megszületett a döntés a visszautasításomról, hogy jó magam beszéltem volna Wolfganggal. Az igazság az, hogy a stúdió már előbb egyeztetni kezdett James Hornerrel, akiről tudták, hogy nagyon szűk határidővel is el fogja vállalni a felkérést, mivel korábban már dolgozott együtt Petersennel a 2000-es viharzóna idején, így tudták, mire számíthatnak egymással kapcsolatban. És bár kritikát fogalmazok meg, elveszi az élét, hogy másfél hónap alatt elkészült a teljes Alan Silvestri komponálta filmzene úgy, hogy a muzsikusok jó részét megtartotta, mint ahogyan az énekesnőt is. Többször lehet az az érzésünk, hogy John Williams-es az aláfestés, különösen a fúvósok használatánál érezhető ez, de David Arnold csillagkapuhoz írt, szinte örökzöldé vált melódiáit is felfedezhetjük, és talán nem én leszek az egyetlen, akinek feltűnik, hogy az Avatarban is visszacsengenek Horner a Trójához írt akkordjai. A befejezéshez az egyik leghosszabb szerzeményt választottam, ami 13 percben voltak éppen egy összegzése Alan Silvestri a Trója című filmhez írt témáinak.

0: Született egy dal is Ellen Silvestri jóvoltából, amelyet az imént hallott énekesnő Tanya Czarowska és Josh Groban ad elő a film zenei CD-n, de a Remember Me már nem fér bele a mai műsorunkba. A legjobb filmzenékkel foglalkozó rovatunkban ma a Trója című Wolfgang Petersen rendezésében 2004-ben a mozikban vetített filmből szóltak a kísérőzenék. A színejava végén köszönöm a kitüntető figyelmüket, a mai műsor szerkesztőjét, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztők Ottmár Dávid és Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Molnár Endre nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében Alexandre Malofejev zongora művész koncertjét hallgathatják meg, melyet a brüsszeli Flagey 4-es stúdiójában adott 2026. február 14-én. Előadásában elsőként hallgassák meg Edvard Grieg opusz 40-es Holberg szvittjét.

Edvard Grieg opusz 40-es Holberg szvittjét Alekszandr Malofejev játszotta. Most következzen az ő előadásában Szergej Prokofjev opusz 14-es D-moll szonátája.

Szergej Prokofjev opusz 14-es D-moll szonátája hangzott el. Alekszandr Malofejev tolmácsolásában most hallgassák meg Eino Juhanni Rautavaara második szonátáját. A címe a Tűz prédikáció.

Eina Juhánné Rautavára második szonátáját, a Tűz prédikációt játszotta Alekszandr Malofejev. A zongora művész ráadásként Jean Sibelius a Fák című öt zongorára komponált darabja közül a Lucfenyő címűt játsza.

Jean Sibelius a Fák című 5 darabja közül a Lucfenyő című hangzott el. Második ráadásként Alexandr Malofejev, Georg Friedrich Händel B-dur szvittjéből a menüettet szólaltatja meg. Jegyzékszáma HVV 434, numero 4.

0: Georg Friedrich Händel B-dur szvitjéből a menüettet játszotta Alexandr Malofejev. A felvétel a brüsszeli Flagé 4-es stúdiójában készült 2026. február 14-én. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. A kvártett következő műsorában Ludwig van Beethoven 6. Pásztorále szimfóniájáról beszélget Katona Márta és három vendége.
2: Süppedékenység.
3: Mint egy fotel, tehát a süppedékenység az egy jó élmény, nem pedig a mocsár is egy süppedékeny dolog, de az kevésbé jó. Tehát, hogy van egy ilyesfajta kényelmessége hangás.
2: Igen.
1: Kvártett. Délutáni beszélgetés a zenéről. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Ma este a Magyar Rádió gyermekkarának, énekkarának és szimfonikus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. A koncerten Johann Sebastian Bach és a muzsikus Bach család más tagjainak szebbnél szebb kompozícióit adják elő, Díny és Soma irányításával. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot, ma 20 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében a MÁV szimfonikus zenekar koncertjét hallgathatják meg, melyet a Zeneakadémia nagytermében adtak 2026. január 16-án. Elsőként Antonin Dvorzsák opusz 104-es Hámol Gordonka versenyét játsszák Perényi Miklós szólójával, a karmester Takács Nagy Gábor.

Antonyi Dvorzsák, Opus 104-es H-moll Gordonka versenyét Perényi Miklós játszotta a MÁV szimfonikus zenekarral. Perényi Miklós ráadásként Johann Sebastian Bach 1010-es mévéfaú számú S-dur cellószvittjéből az Almond tételt adja elő.

Johann Sebastian Bach 1010-es BWV számú S-dur cselló szüitjéből a második álmantétel hangzott el. Perényi Miklós játszott Gordonkán. A MÁV szimfonikus zenekar most Antonín Dvorzsák 7. szimfóniáját szólaltatja meg Takács Nagy Gábor vezényletével.

0: Antonin Dvorák opusz 70-es 7. szimfóniáját a MÁV Szimfonikus Zenekar játszotta, vezényelt Takács Nagy Gábor. A felvétel a Zeneakadémia nagy termében készült 2026. január 16-án. A hangmérnök Perényi Benyámin, a zenei rendező Bárány Gusztáv, a szerkesztő Várgedő Anna volt. Hangverseny összeállításunk végén a szerkesztők Ottmár Dávid és Várgedő Anna, valamint a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A rádió hangversenyek adásában Kusztos Olivér klarinétozik, Hagiwara Izumi gordonkázik, Gulyás Márta zongorázik. Bécsi báli hangulatot varázsol nekünk ide a két fiatal művész és kamaramesterük, Webern, Beethoven, Ernst Krének, Johann és Richard Strauss alkotásaival. Rádiós estek a Zeneakadémia Solti György terméből, ma 17 órakor, a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év hangszeres művésze Boldócki Gábor. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Egy különleges zenei élmény. Melyben a harmóniák segítenek elérni a benső békét, amelynek fő forrása maga az Isten. A hangversenyen felcsendülnek Claude Debussy és Robert Schumann művei. Kaganovszki zenei est a 250 éves nagyváradi római katolikus püspöki palotában. Pünkösd vasárnap 21 óra 35 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Több mint 5000 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös drón támadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csak nem 300 eszközt észlelt, melyek közül végül 20 csapódott be, főként keleti és déli megyékben. Több mint 10 ember megsebesült, és ipari létesítmények, lakóházak, vezetékek rongálódtak meg. Az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Belgorodban ugyanakkor találat ért egy lakóépületet, 4 megsérültek. Szocsiban légiriadót rendeltek el. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20 megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síita milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tar Zoltán a múzeumok majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, az intézmények működésének egyetlen kritériuma a szabadság lesz. A Nemzeti Múzeum kertjében több tucat intézmény várja az érdeklődőket a hétvégén, az idei múzeumok majálisán. A programban vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek is szerepelnek. A zenei programokon többek között gyermek- és ifjúsági együttesek, valamint a Pénzügyőr zenekar lép fel. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a várható erős szél miatt holnap csak a múzeum belső tereibe meghirdetett foglalkozásokat tartják meg. Az esős idő ellenére továbbra is súlyos az aszályhelyzet. Az új kormány hivatalba lépése után létrejött az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, amely országosan hangolja össze a védekezést. A szakemberek szerint a legfontosabb feladat a víz helyben tartása és a vízpótlás biztosítása. Az évszakhoz képest hidegebb idő és árvízi tetőzés várja a turistákat Velencében. A várost védő Móze gátrendszer tegnap és tegnap előtt is működésbe lépett, ami ilyenkor ritkaságnak számít. Január óta pedig több mint 20 alkalommal volt szükség rá, a sok eső okozta 1 métert meghaladó vízszint emelkedés miatt. Ami pedig a hazai időjárást illeti, országszerte borult az idő, sok helyen esik az eső. Keleten heves zivatarok is kialakulhatnak. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap, főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok várható. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
6: Handel Messiás, a nagybetűs oratórium május 17-én a Zeneakadémián. Ne maradjon le a Haydn-on koncertéről, ahol a belga karmester Bart Fahrein vezényletével, a Pörce kórus és az Orfeu zenekar, valamint kiváló angol szólisták előadásában szólal meg a zenetörténet egyik legnagyobb remekműve. Jegyvásárlás www.haydn-on.com.
7: Orgonák éjszakája, május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös estje várja a közönséget a református kis templomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo. A lélekemelő francia film már a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Kvartett. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Katona Márta.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. A Quartet mai műsorában Beethoven 6. Pásztorál szimfóniájának különböző felvételeit fogjuk összehasonlítani. Itt ül mellettem a stúdióban Farkas Róbert karmester, Máté Balázs Gordonka művész és Molnár Szabolcs zenetörténész. Köszönöm, hogy elfogadtátok a megkívásunkat. 7 felvételt hoztunk el, a legkorábbi 1937-ben készült, a legfrissebb 2010-es. Mindegyikben mutatunk majd részleteket. Abból a művből, aminek az ősbemutatója 1808. decemberében volt Bécsben, de nem önállóan, hanem egy óriási 4 órás koncert keretében, ahol a 6. szimfónia mellett elhangzott egy koncertária, a C-dur miséből 2 tétel, a G-dur zongora verseny és az 5. szimfónia, aztán jött Beethoven szabad fantáziálása, befejezésül pedig a karfantázia. A színház termet a szerző ingyen kapta meg, egy korábbi jótékonysági hangversenyének jutalmaként, de fűtést már nem kapott. Nem lehet tudni, hogy ezért, mert hogy hideg volt a teremben, vagy azért, mert nagyon hosszúra nyúlt ez a koncert, de nagyon sok néző állítólag elhagyta a termet az előadás alatt. És itt szólalt meg tehát a 6. szimfónia, aminek van egy mellékneve is, Pásztorál, és mind az 5 tétele kapott egy-egy címet. Vidám érzések ébredése a falura érkezéskor, a 2. tétel jelenet a pataknál, a 3. vidám paraszti mulatság, aztán jön a vihar, és végül a pásztorének, hálás érzések a vihar után. Miért kapott melléknevet ez a szimfónia, és mit jelentenek ezek a címek, mikor és ki adta őket? Szabolcs.
1: Ezek kivételesen Beethoven-től származó címek, kellett is magyarázkodni miatt a kortársak felé, hogy kivédje azt a, mondjuk azt, hogy vádat, hogy illusztratív zenét komponált volna, hogy másról is van szó ezen címek alatt, hogy bizonyos értelemben csak azoknak az érzéseknek a reflexiói, amiket a címek jeleznek, de semmiképpen sem illusztrálják a címek által jelzett zsánereket, fogalmazunk így. És azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy elmondtad ezt a bizonyos 1808. december 22-i koncertműsort, mert hogy az ezzel a darabbal kezdődött, és a 2. rész, az bizonyos értelemben tükörképe volt az első résznek, tehát ugye a szimfóniának meg volt a szimfónia párja, a misetételeknek meg volt a misetétel párja, és a zongora versenynek pedig meg volt a karfantázia párja, és ezeknek a műveknek bizonyos részei vagy részletei az 5. és a 6. szimfónia, tehát pedig konkrétan az egész mű, lehet róla tudni, hogy paralel komponálta Beethoven, tehát hogy esetleg észreveszünk majd a különböző interpretációkban olyan elemeket, amik akár az 5. szimfóniára utalnak, az egy beethoveni szándéknak a felismerése lesz a részünkről, de vannak olyan karmesterek, akik nem feltétlenül veszik észre ezeket a kapcsolódásokat. Tehát magyarul, hogy érdemes az egész koncert kontextusában is nézni ezt a bizonyos 6. szimfóniát.
0: Említetted, hogy ezek a címek, amelyeket Beethoven írt be a partitúrába, inkább érzéseket jelenítenek meg, és nem ábrázolnak. Tehát, hogy nem igazán programzenéről van szó, annak ellenére, hogy azért például a vihart konkrétan halljuk, ahogy kitör, meg lecsap. Karmesterként most Farkas Róberthez fordulok, mennyire foglalkozol te az ilyen címekkel? Mennyire kell, vagy mennyire lehet inkább csak a zenéből, a partitúrából kiindulni?
2: Én azért nagyon örülök, hogy ennek a szimfóniának vannak ilyen alcímei, mert ez mindig valamilyen fajta fogódzó, vagy pedig egyszerűen fantázia ébresztő információk. A Beethoven előző szimfóniáinak nem adott ilyen fajta tételcímeket. Egyik tételnek sincs egy ilyen alcíme. És azt gondolom, hogy ez a Heitere Empfindungen, ezek a... Hogyan fordították?
0: Vidám érzések ébredése.
2: Igen, vidám érzések ébredése. Most hát szerintem itt ez az első néhány ütem már arra ad nekem egy ilyen irányt, vagy gesztust, hogy megérkezel a természetbe, sóhajtasz egy nagyot, megállsz, szétnézel a 4. ütemben ott egy fermáta, fölméred a terepet, és aztán indulhat a szimfónia tovább. Tehát, hogy mindenképpen szerintem ez nagyon, nagyon jó alcím, és ugyanígy a pataknál is, ahogyan valamelyest megfesti a patak folyamatos folyását a 16-okkal, ugyanígy a vihartétel, illetve a scherzo. Én azt gondolom, hogy ez egy jó pont, hogy vannak ennek a szimfóniának ilyen alcímei.
3: Ez egy régi vitatém, hogy programzene, abszolút zene, ugye?
0: Máté Balázs.
3: Egyik nagy polemizáló volt Eduard Hanslick a 19. század közepe táján, aki a programzeneiséget rendkívüli módon elítélte, és hát Beethovennek bizonyos műveivel is problémái voltak, és hát éppen azért, mert ez a gondolat kör ez a számára idegen volt a programzene, ezért Mozart volt számára az abszolút ideál. Érdekes módon, és hát például Wagner-t, Lisztet mélységesen gyűlölte. Szerintem ez a vita, ez egy kicsit mondva csinált valami, és például majd hallunk felvételt Nicholas Harnoncourt-tól. Én őt egy kicsikét a szellemi atyámnak tartom, és számtalan esetben találkoztam vele, még játszottam is a keze alatt 4 alkalommal, illetve kamarazeneórákat is vettem tőle ifjúkoromban, Salzburgban. És hát ő tulajdonképpen mindenféle zenénél egyfajta egzegézist hoz létre, tehát a barokk zenénél is, ahol ugye semmiféle programmatikus cím nincs, mondjuk kivéve talán a Vivaldi 4 évszakot, de az egyéb Vivaldi koncertoknál is rendszerint arra törekedett, hogy valamiféle asszociációkat ébresszen bennünk, muzsikusokban is, és a hallgatókban is, és az ő elképzelése szerint az asszociációk következtében keletkeznek a lelki állapotok. Tehát, hogyha valaki verbalizálható, szóval megfogalmazható tartalmakat fedez föl egy zeneműben, az valószínűleg nem ördögtől való, annak ellenére, hogy esetleg az nincs odaírva.
0: Akkor javaslom, hogy kezdjük is el a szimfónia hallgatását, és következzen 2 előadásban Beethoven 6. szimfóniájának legeleje. A legrégebbi felvételünkön Willem Mengelberg vezényli az amszterdami Koncertgebouw zenekart, ez 1937-ben készült, és utána rögtön következzen a Fischer Iván által vezényelt felvétel 2010-ből, ahol a Budapesti Fesztivál zenekar játszik. Ez a felvétel egyébként a Műpában lett rögzítve.

0: Így szólt át Beethoven 6. szimfóniájának eleje, Fischer Iván és a Fesztiválzenekar 2010-es felvételéről, előtte pedig Willem Mengelberg és a Koncertgebouw zenekar 1937-es előadását hallottuk, tehát több mint 70 év választja el ezt a két felvételt, ami nyilván a hangfelvétel technikában nagyon-nagyon sokat számít, de az előadás módban is. Hogy értékelitek ezeket?
1: Igen, azt gondolom, hogy nem csak a hangminőség vagy a hangtechnika itt az érdekes, hanem maga a felfogása az egésznek. Ugye ez a Heitere Empfindungen, ahogyan ezt megnevezi az elején Mengelbergnél, az első néhány ütemben van egy nagyon számomra nagyon patetikus nyitó négy tétel, iszonyatosan sok lassítással a harmadik ütemben. Utána pedig egy olyan rás tempó következik, ami mintha nem lenne igazán köze az első négy ütemnek ahhoz, ami utána van. Ezek a nagyon könnyű érzések, ahogy megérkezik az ember a vidéki tájra. Én sokkal inkább azt éreztem benne, hogy még azon belül is, hogy van egy alaptempó, azon belül is mindegyik témának valamilyen másfajta tempója vagy kifejezése van. Így nekem pont ezek a nyugodt érzések tűnnek el belőle, és sokkal inkább egy teátrális, inkább képekben, szereplőkben láttam most ezt a bejátszást, mint egy összefüggő, privát, szubjektív érzésként felfogható dolog.
0: Máté Balázs Gordonka művész volt az közülünk, aki kérte, hogy Mengelberg felvételét vegyük be a listánkra. Miért kérted?
2: Több szempontból, ugye, korban mégiscsak ő áll legközelebb Beethovenhez. Most persze gondolhatjuk, vagy mondhatjuk azt, hogy közben lezajlott a romantika, a késő romantika, és minden eltorzult az előadói tradíció, a Beethoven tradíció is eltorzult. Ezt nem pontosan nem tudhatjuk, sokan állítják ezt a mai napig is, és törekszenek egyfajta ilyen purifikációra, megtisztítására a zenének. Ez különösen a II. Világháború óta egy egyértelmű tendencia, és a majd bemutatásra kerülő felvételeknél is érezhető ez én szerintem. Ugyanakkor viszont rendelkezésünkre állnak érdekes források Beethoven korából, egyenesen Beethoven titkárának, Anton Schindlernek, a gyakorlatilag első kézből való információi, habár sokan azt állítják, hogy Schindler hamisított, de hát nem tudom, miért hamisított volna zenei előadásbeli gondolatokat, hát miféle érdeke fűződött volna Schindlernek ahhoz, hogy hamis képet fessen arról, hogy Beethoven hogyan képzelte a zenét. Na most ebben a könyvben számtalan nagyon érdekes leírás van. Például leírja azt, hogy amikor Beethoven zongorázott, és nagy fokozások voltak egy zongoradarabban, akkor ő alig észrevehető lassításokat csinált, majd pedig a tetőpontnál, mint egy csúzlit elengedte a tempót, és szabadjára engedte. Azon kívül például a második szimfónia lassú tételéről hihetetlen érdekes, a taktus számokat megadó információkat ad Schindler, hogy bizonyos szakaszok egész egyszerűen piumosszó, tehát gyorsabban játszandók, azután 30-40 ütemmel később van egy lassítás, visszatér az első tempó, és hasonló érdekességek vannak, amik mind-mind nem szerepelnek a kottában. Tehát ez egy alapkérdés, hogy szabad-e az előadónak bármit is hozzátenni a kottaképhez. Ugye Beethoven kottaképe már nem olyan, mint egy barokk darabé, rendkívül sok információt tartalmaz, de hát azért ezen kívül is az egy előadó adott esetben egy témában, amit nem árnyal különösebben verbális információkkal a szerző, adott esetben fölépítheti azt dinamikailag, vagy akár tempóban is eszközölhet váltásokat, ahogyan ezt a Schindler-féle visszaemlékezések egyértelműen illusztrálják. Úgyhogy én azért hoztam ezt a Mengelberg-féle felvételt, mert úgy érzem, hogy nagyon sok minden Mengelberg játékában, muzsikálásában tetten érhető abból, amit Schindler egész egyértelműen, mint a Beethoveni muzsikálás fontos stílusjegyeit ír le. Azon kívül például, hát, aki figyelmesen hallgatta, hallhatta ezeket a rendkívül pregnáns glisszandókat, ugye, az első hegedűben, de minden vonós szólamban, tehát ilyen csúszások vannak. Azonos ujjal vesznek bizonyos

0: hangközöket, hangközlépéseket a hegedűsök is, meg más vonós hangszeresek is. Ezek bizony a korabeli vonós iskolákban egyértelműen le vannak írva ilyesmik. Úgyhogy ez a kifejezés részét képezte. Ez például manapság a legtöbb hegedűiskola üldözendőnek tartja, pláne zenekari játékban, aki elkezdene csúszkálni, hát azt valószínűleg két lábbal rúgják ki a próbáról. Sajnos, miközben látható, hogy Schindlernél is és másoknál is ilyenfajta előadói trükkök még léteztek, és a Beethoven féle stílusnak szerves rész képezték. Más kérdés, hogy mennyiben akarunk mi ezzel egyáltalán foglalkozni, hogy Beethoven mit is akart, mit is várt el, mi is volt az ő korában a tradíció, hogy ő maga mennyire volt ennek a tradíciónak a része, vagy esetleg küzdött ellene, ezt nem tudjuk pontosan, de mindesetre én ezt a Mengelberg féle felvételt egyfajta kordokumentumnak érzem, egyrészt a maga kora dokumentumának, másrészt pedig sok elemében tartalmazza szerintem a hiteles beethoveni játékmódot.
1: Nekem a Mengelberg vezélése nem a hitelesség vagy a nem hitelesség szempontjából érdekes vagy melbevágó, hanem hogy olyan helyen eseménygazdag, ahol az ember a zenei anyagból nem feltétlenül az eseménygazdagságra következtetne. Tehát ez mégiscsak ennek a tételnek egy olyan szakasza ez az expozíció, ami harmonikailag rendkívül lapidáris, kontrapunktikus szempontból tulajdonképpen rusztikus, tehát hogy nem népiesnek mondanám, rusztikus, tehát lényegében csak párhuzamos mozgások vannak benne, tehát végtelenül egyszerű, letisztult, ennyiben a címnek ezt a fajta idealizált vidékiségét hozza, amelyiket egy nagyon franciás vonás ebben az esetben, tehát ahogy mondjuk Jean-Jacques Rousseau idealizálja a falusi életet, körülbelül úgy idealizálja ez a zene ezt a fajta falura való megérkezés, hogy jaj, hát nálatok minden biozöldség, nálatok olyan jó a levegő,
2: Minden párszor fuvolázik,
1: és egyszerűen a zenei anyag természete nem indokolja ezt a fajta poentírozó változatosságot, amit a Mengelberg itt kér. Ebből a szempontból egyébként a legtöbb előadás nem bízik eléggé ennek a tételnek a statikusságában, tehát a általunk megbeszélt előadások mindegyike ki akar valamit találni, de például mondjuk Bernard Haitink, én mondjuk őt javasoltam volna, az ő felvételében például az érződne, hogyha beszélnénk róla, hogy ő vállalja azt, hogy ebben a tételben alig történik valami. Ez is egy lehetséges útja.
3: Ha jól emlékszem, erre a felvételre azt is vállalja, hogy ez egész tételt egyben vezényli, és nem kettőben vezényli.
1: Így van.
2: Akkor hallgassuk, hogy az 50-es években mit kezdtek ezzel a szimfóniával. Toscanini, akitől nem áll távol a színház, a pátosz, a mi felvételünkön az NBC szimfonikus zenekart vezényli, ez 1951-es. Hallgassunk egy rövid részletet Beethoven 6. szimfóniájából.

0: Egy rövid részletet hallottunk Arturo Toscanini és az NBC Szimfonikus Zenekar 1951-es lemezéről. Sokkal lassabb tempót vett, mint a többiek. Mit szóltatok ehhez az előadáshoz?
1: Én nem érzékelem, hogy ez sokkal lassabb tempó lenne, mint a Fischer féle például. Sokkal lassabb, mint az első Mengelberg, amit hallgattunk. Én ahogy otthon csekkolgattam, ez volt a legközelebbi a Beethoven tempóhoz, amit ő ír.
0: Tehát a metronom
1: számban. A metronom számban, igen. És

0: fokozásokat hallok őnála. Most a tempókról itt volt szó, meg hát arról, hogy ugye Beethoven írt metronóm számokat a tételeihez.
1: Ez egy érdekes utólag írta téma. Ő is.
0: Bizony. Évekkel később az első 8 szimfóniához egy csokorban küldte el, azt hiszem Lipcsébe Breitkopfnak a metronóm jelzéseket. Ez egy érdekes dolog. Állítólag Csernyi terjesztette azt, hogy Beethoven élete vége fel azt mondta, hogy semmiféle metronóm számot nem akarok. A jó muzsikusnak nincs rá szüksége, a rossz muzsikuson meg úgy sem segít a metronóm szám. Valószínűleg gyakran félreértették az ő metronóm számait, és az ő metronóm számaival van egy nagy probléma, legalábbis sokaknak van problémájuk, ugyanis rendkívül gyorsak, általában lényegesen gyorsabbak, mint amiket a mai előadók vesznek, ezt majd fogjuk is látni. Én egyébként készítettem egy kis tempó statisztikát, és szinte semmelyik tételben nem érik el az előadók a Beethoven által megadott tempókat. Na most a Beethoven által megadott tempókkal az is a probléma, hogy egyes vélekedések szerint rossz volt a metronómia Beethovennek. A legújabb vélemény pedig az, hogy a Meltzer-féle ős metronóm, amit Beethoven használt, az úgy nézett ki, hogy a súly a tetején, tehát a rudon, ugye ez egy állítható súly, aminek a beállítása következtében változik a tempó, a mozgás a rudnak. Ez egy háromszögletű súly volt, és lefele nézett a háromszög, és Beethoven félreértve az eszközt, a háromszög csúcsát, tehát az alul lévő jelet tekintette, azt használta, miközben a fölül levő jel volt, lett volna valóságos. Ez a legújabb elmélet, hogy ezért ennyire gyorsak a Beethoven-féle tempók.
1: Hát az akár egy tízes is lehet.
0: Ez 10-11 metronóm szám különbséget eredményez. Igen, ám, de hát azért gondoljunk bele, azért az óra már létezett, és Beethoven sem volt annyira buta, hogy ne tudta volna, hogy a 60-as metronóm az egy másodpercnek kell, hogy megfeleljen. Ezt azért valószínűleg észrevette volna, hogyha megad egy 60-ast, és az sokkal gyorsabb, mint egy másodperc. Szóval ezért ez is egy vitatható elmélet, hogy ez lenne a Beethoveni metronóm számoknak a hibája, ezért olyan gyorsak.
2: Azzal is szokták magyarázni az eltérést, hogy más volt a zenekar mérete, más hangszereket használtak, ugye más fafúvósok voltak, amik más tempóra képesek.
0: Mikor az Hárnokori riportban azt mondta egyszer, hogy amikor olvassa a partitúrát, akkor a Beethoveni tempó gyakorlatilag stimmelnek, amikor viszont játszani kell, a darabokat akkor kicsit gyorsnak tűnnek.
2: Hallgatunk majd részletet Hárnok úr felvételéből is, de még előtte térjünk rá Simon Rattle és a bécsi filharmonikusok előadására, ami 2002-ben készült. Hallgassuk az első tétel egy későbbi részletét.

0: Simon Rattle és a bécsi filharmonikusok felvételének részletét hallottuk 2002-ből. Mit lehet tudni arról, hogy Beethovennek mekkora zenekar állt rendelkezésére?
1: Ez egy színházterem volt, amit ő kapott.
0: Molnár Szabolcs.
1: Decemberben, ez a fűtetlen színházterem. Én azt gondolom, hogy 6 első hegedűnél nem nagyon volt több, és ugye akkor ehhez mérten kell venni az egész létszámot. Tehát mondjuk egy budapesti fesztiválzenekarnak a fele lehetett. Gondolom, hogy szerintem 10 primmel simán csinálnak majd egy Beethovent a műpában.
2: Szerintem 12-vel is.
1: Tehát, hogy úgy arányosan a felét képzelem el.
0: Ugye itt a bécsi filharmonikusokat hallottuk, a bemutató is Bécsben volt, a Theater an der Wienben. Mennyire élő egy ilyen hagyomány?
3: Nem tudom, szerintem ez érdekes, hogy Deutsche Klang és Wiener Klang, itt azért nagyon hallatszott, hogy egy egész másfajta hangkép dominál, de ez nem hiszem, hogy csak maguknak a bécsieknek, hanem Simon Rattlenek is az a fajta legátó játékmódja, amit a berlinieknél is nagyon erősen ápolnak. De hogy ez most egy konkrét bécsi, hogy a bécsiek jobban játszanak-e olyat, ami ott lett bemutatva, vagy az ő zenéjük, most tekintsünk el a keringőktől, mert azt...

0: tényleg ők játszák a legjobban, vagy ők érzik ezt a legjobban. Vannak nagyon jó másfajta előadók is. De itt nekem nagyon-nagyon feltűnt ez a fajta, sokkal, hát idézőjelben egy picit laposabban tartva, nem annyira pattogó ritmusok, hanem sokkal kötöttebb játékmód, és ebből fakadólag egy egészen másfajta klang hangzás fog előállni, és igazából nekem ez nagyon tetszett ebben a részletben.
1: Bizonyos értelemben süppedékeny, de hogy a süppedékenység...
0: Tetszik ez a süppedékeny
1: szó. Tehát, hogy mint egy fotel. Tehát, igen, hogy ott igen. A süppedékenység az egy jó élmény, nem pedig... A mocsár is egy süppedékeny dolog, de... Így van, az kevésbé jó. Tehát, hogy van egy ilyesfajta kényelmessége hangzás.
0: Igen, igen.
2: Ha már a bécsieket említettük, akkor jöjjön egy bécsi karmester, Nikolaus Harnoncourt, aki ezen a felvételen az Európa Kamara Zenekart vezényli 1990-ben.

0: Ez volt tehát az Európa Kamara Zenekar és Nikolaus Harnoncourt felvételének részlet 1990-ből.
1: Hát nem tudom, hogy itt lehet, hogy akkor a háromszöget megfordítottam, mert ez feltűnően lassabb az eddigiekhez képest. Nekem talán túl lassú is. És ezt a szakaszt, ugye ez a kidolgozási résznek az eleje, ezt külön-külön mindegyiknél meghallgattam, ez egy kedvenc részem, mert ugye itt egy oldalon keresztül B-dur, aztán két oldalon keresztül D-dur, aztán egy oldalon keresztül G-dur, aztán meg E-dur, tehát ezek a jétekek, ezek a tercrokon fordulatok, hogy melyik az a karmester, aki hagyja ezt a szemlélődést, ezt a tényleg nagyon statikus, hogy egészen egyszerűen csak arra fordítjuk a kamerát, és egy másik hangnemben meg eljátszok ugyanazt, amit az előbb, és hogy még a Harnoncourt sem hagyja, tehát hogy még ő sem bírja ki, hogy valami plusz érdekességet ne vigyen vele, ami számomra tőle kicsit meglepő.
2: Én is figyeltem ezt a pontos ezt a szakaszt, és van amelyik karmester azt csinálja, hogy melyik hangnem is kezdődik?
1: B-durban
2: kezdődik. Ha van B-dur szakaszban, és ki is van írva a szerző által egy crescendo, csinál egy crescendót, majd amikor átfordul D-durba, akkor megint visszamennek és csinálnak egy újabb crescendót. Egyébként erre utal kicsikét a Kotta kép is, bár azt nem írja Beethoven, hogy vissza kéne menni a második crescendó elején. Tehát adott esetben egy folyamatos crescendóként is felfogható ez a kétszer 12 ütem. Ugye, mert négy ütem háromszor, aztán másik négy ütem háromszor. Tehát ez a 24 ütem vagy egy folyamatos crescendó, vagy két crescendó, a közepén egy visszaeséssel. Hát például Mengerberg nagyon egyértelműen visszaejti a D-durra fordulásnál, és egy újabb ellenállhatatlan crescendo. Tehát Toscanini is ezt csinálja, és Harnoncourt talán azon kevesek egyikek, akik egy folyamatos crescendót csinálnak. Ez nekem alapjából tetszik, ugyanakkor én is azt érzem, hogy kicsit túlságosan lassú és szemlélődő. Ugye az ébredésről van szó, a vígérzések ébredése a tétel témája, csak az az érzem, sosem ébred fel igazán a tétel folyamán a tétel, úgyhogy ez egy kicsit baj talán. De ugyanakkor olyan nagyon finom pillanatai vannak, sohasem éles az artikuláció, a kontrasztok sohasem élesek. Ebből a szempontból szerintem Toscanini a másik véglet, akinél a szinte már kegyetlen éles kontrasztok vannak, illetve a staccatók. Ugye számtalan hang van ponttal ellátva. Most ez egy kérdés, hogy ez minden esetben ugyanazt a staccatót jelenti-e. Némelyik előadó számára igen, most Harnoncourt ebből a szempontból talán a túlsó véglet, ő végig nagyon beszédes hangokat kér, ott is, ahol pontokkal vannak ellátva ezek a hangok, tehát egyfajta non-legátót kér, és ezt egyébként a próbákon rendszeresen hangsúlyozta, hogy a pont nem feltétlenül jelent staccatót, ez a mechanikus értelmezése a pontnak, ez egy tévedés, a hang fölötti pontról beszélek, és nagyon gyakran azt állította, hogy ez csak annak a jelzés, hogy ne kös.
3: Igen,
2: ugyanis egy bizonyos tradíció alapján, például a lépő hangok, éneklően játszandók, sőt adott esetben akár kötni is lehet őket vonós hangszeren, meg fúvós hangszeren. Most ennek az elkerülése véget írja a szerző pontot, de attól még ez nem jelent feltétlenül rövid hangot. És ez például Harnoncourt nagyon pregnánsan csinálja, de igen, az összkép mégsem eléggé, nem is tudom, élő, hanem egy kicsit olyan túlságosan meditatív, sose kerülünk ki ebből a zen buddhista hangulatból, ami kicsit talán túlzás.
1: Szeretném csak a hallgatókat megnyugtatni a tekintetben, hogy a Kotta jelzések értelmezésének nüansznyi különbségeiről beszélünk, csak ugye már hosszú-hosszú évek óta tapasztaltam, hogy mindig, amikor ilyen hangfelvétel összehasonlító műsort csinálunk, akkor a legnagyobb különbségek az a bécsi klasszikus szerzők műveinél van előadás és előadás között, tehát hogy ez egy annyira finom, érzékeny stílus, hogy a legkisebb változtatás is olyan iszonyatosan nagy szabású változtatásnak tűnik az előadó részéről. Hát emlékszem, sok-sok évvel ezelőtt a Tűzmadárnak a különböző felvételeit hasonlítottuk össze, és hát azt gondolná az ember, hogy fú, ott nagyon-nagyon különbözők lesznek az előadások. És érdekes módon nem. Tehát, hogy sokkal inkább konvergálnak egy irányba, és veszünk egy Haydn vagy egy Mozart szimfóniát, és ég és föld a különbség, miközben lehet, hogy csak egy vonásnemben javasolt mást a karmester a vonósainak.
2: Ez a Stravinsky féle Kotta kép sokkal több információt tartalmaz, valljuk be, mint Haydn, Mozart és még akár Beethoven Kotta képe.
0: Nagyjából Harnoncourttal egy időben rögzítette John Eliot Gardiner is ezt a szimfóniát, Beethoven 6. szimfóniáját. Itt a forradalom és romantika zenekara játszik korhű hangszereken, tehát 1992-ben. Figyeljük az ő előadásukban, hogy mennyire hallatszódnak a korhű hangszerek, ezek mennyire befolyásolják az előadást. Én is próbáltam egyébként a metronómokat beazonosítani, én úgy találtam, hogy Gardiner nagyon törekedett arra, hogy a beethoveni metronóm számok valósuljanak meg az előadásában. Halljuk!

0: A kvartett mai műsorában Beethoven 6. szimfóniájának felvételeiről beszélgetünk Farkas Róbert karmesterrel, Máté Balázs Gordonka művésszel és Molnár Szabolcs zenetörténésszel. John Eliot Gardiner és a Forradalom és Romantika zenekarának felvételéről hallottuk az első tétel végét, hogy tetszett nektek. Szerintem nagyon szépen szóltak ezek a régi fafúvós hangszerek.
1: Volt a hangzásnak egy zamata, vagy egy feltűnő érdekessége, vagy érdekessége törekvése, de például az, amit a végén hallatszik a basszusban, hogy ott van a három rövid hang, egy hosszú hang, három rövid, egy tatatatam, tehát hogy ez az anyag, ez nagyon gyakran egyébként írott malasz maradt. Tehát az ember a kottában látja ezt a lehetőséget, hogy akkor most utalunk azt a másik végén éppen komponált 5. szimfóniának az alaplüktetésére, ami egyébként ott is minden tételben jelen van, de nem csak az első tételben, hogy a Gardiner sem különösebben teszi ezt rajzossá. Ennek aztán persze lehet, hogy csellista vagy nagybőgős slamposság az oka.
2: Igen, ez egy probléma, hogy ez nem egészen így van az a ritmus, hogy énekel.
1: Persze, tehát, igen.
2: Át van kötve a triola csoport első hangja egy negyedre. Ilyen mondom, ez egy csonka triola. Na most az a gond ezzel, hogy ha nem játszuk elég precízen, akkor a csonka triola helyett 2/16 hallatszik, és akkor ilyen módon elvész ez a bizonyos triolás lüktetés, amit Szabolcs hiányol. Most visszatérve erre, én is üdvözlendőnek tartom, hogy korabeli hangszereken vette föl Gardiner ezt a szimfóniát, meg hát az összes többit is. A korabeli hangszereknek valóban van egy olyan fajta hangzásuk. Hát egyrészt ugye nyilván ezzel számolt a szerző, hiszen ezek a hangszerek álltak a rendelkezésére. Másrészt egy egész más hangzás arány, és nagyon gyakran más hangszínek keletkeznek. Hát a naturkültök ugye értelmszerűen egész máshogy szólnak. És a folytott hangok ugye teljesen eltérnek hangszínben a nem folytott hangoktól. És hát az obóának van egy kicsit vaskosabb, kövérkésebb hangzása szemben a modern obóval, hát különösen a Mengelberg és a Toscanini, meg hát a Klemperer féle felvétel, és az oboa az szerintem olyan elviselhetetlen éles hangszínnel szól, hogy ahhoz képest üdítő ez a szép gömbölyded oboa hang, habár a többi modern hangszeres előadásban is azért képesek voltak egy szép, meleg oboa hangot előállítani némely előadók, hogyha erre törekszenek, nyilván ez lehetséges. Ezen kívül, hát én a Gardiner felvételt, ahogy mondod te is, viszonylag közel állónak érzem a beethoveni tempókhoz, de sosem éri el a beethoveni 66-os jelzést. Kérdés, hogy el kell-e érje. Azt hiszem, hogy ő az, aki a legkevesebb tempóingadozást engedi meg, vagy akarja, vagy csinálja. Ő leginkább kottahű. Egyébként időnként meglepően kellemes mikrodinamikákat csinál, amik például nincsenek a kottában, és nagyon jól esően gazdagítják némelyik frázisnak a hangszínét. Ugyanakkor hát ő az, aki a legkevesebb ritenutót és accelerantot, tehát gyorsulást és lassulást produkálja. A levegővételek is csak hajszálnyak, a kisebbek őnála. Tehát a tagolás sem annyira pregnáns, mint a legtöbb egyéb előadónál. De őnála sincs semmiféle brutális kontraszt, vagy éles staccato, vagy egyéb. Tehát ő is törekszik erre a bizonyos vidéki idill előállítására, vagy megteremtésére, szemben például a drámaiságot hangsúlyozott Toscaninival.
3: Én ezt kifejezetten szeretem, hogy nem változtatja a tempókat, mert én mindig azt érzem, hogy Beethovennek akkor áll elő a saját ereje, ha a tempó stimmel, és akkor ha mindegyik téma működik egy választott tempóban, akkor igazából biztonságban érzi magát az ember, és egy iszonyatosan őserő tud feltörni Beethoven zenéjéből akkor.
0: A 6. szimfónia 2. tételének címe Jelenet a pataknál, és ahogy a cím is mutatja, ez nem egy érzést fest meg, hanem egy tulajdonképpen egy mini drámát is láthatunk, vagy egy párbeszédet. Ebből a szempontból eléggé különbözőek a felvételek, hogy ki próbálja ezt az abszolút szimfonikus zene mesdjéjén tartani, és ki az, aki szinte egy színházszerű jelenetet fest elénk, ahogy a klarinét és a hegedűs párbeszédét halljuk, mintha egy lány és egy fiú sétálna a patakparton, és próbálna kapcsolatba lépni egymással. Megint javaslom, hogy a legrégebb és a legújabb felvételünket tegyük egymás mellé, tehát először Willem Mengelberg 1937-es felvételének részlete következik, utána pedig Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar 2010-es előadása.

0: Fischer Iván és a fesztiválzenekar, előtte pedig Mengelberg és a Koncertgebau zenekar felvételét hallottuk. Utóbbi 2010-ben készült, egyébként a Műpában, a Nemzeti Hangversenyteremben, az előbbi pedig 1937-ben. Molnár Szabolcsra nézek.
1: Bizonyos értelemben itt meg egyébként az írott malasztal állunk szembe, tehát itt van ez a nagyon furcsa, szordinált szóló cselló állás, és a többi cselló pedig elvileg a bőgővel játszik együtt, és hogy nagyon ritkán lehet hallani felvételen, meg tulajdonképpen nem is derül ki számomra, nem mindig derül ki, hogy mi lehetett Beethoven szándéka ezzel a hangszereléssel. Most a Hardoncourt felvételt nem hallgattuk, de azon hallatszik egy ilyen gambaszerű zizegés, tehát hogy ennek a szólamnak megfelelő hangzás, mint hogyha ez egy ilyen atmoszférikus háttérzajt reprezentálna ez a szordinált két cselló szóló. Na most ugye a Mengelbergen nem is illdomos számon kérni, már csak hangtechnikailag sem. A Fischer Iván felvételre meg kifejezetten egyébként a Dolby Surround és az SACD, már tulajdonképpen lehet, hogy már nem is emlékeznek arra a rádióhallgatók, hogy volt egy ilyen CD formátum, ami egészen speciálisan részletgazdag hangminőség reprodukálására adott lehetőséget otthon lakáskörülmények között, és annak idején boldogult Újházi László gyakran megemlítette, hogy olyan elképesztő technikai igénnyel vették fel ezeket a felvételeket, hogy még a kábelek márkáját is föltüntetik egyébként a lemezen, hogy az igazi hifi őrültek, azok értékelni tudják azokat a helyenként talán elsőként túlzásba menő effektusokat, amit mondjuk egy kisebb hangszórón inkább bumfordiságnak, vagy inkább durvaságnak érzékelnénk.
2: Én egy dolgot elmesélnék, nekem volt alkalmam ezt a darabot a Concerthouse-nál is, és a fesztiválzenekarnál is asszisztálni Fischer Iván mellett, és egy kép, ami Berlinben is, és itthon is a színház termet magát egy ilyen extra feladat elé állította. Iván szereti ezt a darabot úgy eljátszani, hogy egy óriási fát kér a színpad közepére, és akkor egy ilyen nagy cserepes fának kell ott állni a középen.
0: Ami teli,
2: igen, ami a teli van levéllel, és az emlékszem, amikor Berlinben kérte először is, hogy néztek a színpadi pakolók, hogy mi? Egy fát szerezzük, és megszerezték persze, és nagyon jó hangulata volt egyébként. És ugyanígy láttam itt a Műpában is egyszer vele így.
0: Egyébként én ezt szinte hallom már, mint nem a faj jelenlétét, de az, hogy Fischer Iván számára, ez tényleg egy színpadi jelenet tulajdonképpen, ahogy a lány rebesgeti a szempilláját, vagy a legyezőjével lesüti a szemét, a klarinétos próbálja elcsábítani, közben folyik a patak. Tehát, hogy ez egy színpadi zene.
1: Én még azt is hozzátenném, hogy ha megnézzük ennek a magyar irodalomban a 19. századi példáit, tehát a patakparti jeleneteket, gondoljunk a János Vitéz elejére, az Egri csillagok elejére, hogy ezeknek van egy ilyen édenkerti paradicsomi erotikája is ezeknek a nyitóképeknek, és szerintem az az irodalmi őskép, amire Beethoven is hivatkozik ezzel a címmel, hogy patakparti jelenet, ez is inkább egy ilyen édenkerti, ilyen szemérem nélküli erotikus jelenetre utal, aminek egyébként a fátlat majd a végén a madárhangok fogják rávalítani. Tehát, hogy ilyen értelemben tényleg dialógusszerű, de talán szavak nélküli dialógus ez.
0: Mengelbergnél hallottátok ezt?
3: Most az egy érdekessége a darabnak is talán, hogy milyen dallamok vannak, milyen témák, nincs igazi téma, igen, hanem a motívumok röpködnek egy darabig ide-oda, ebből a hangszerből, abból a hangszerből, majd fokozatosan alakul ki egy viszonylag hosszú témaszerűség, de hát az sem abban a klasszikus értelemben vett téma. Tulajdonképpen szerintem ez egy igazi természetzene.
2: Igen, a
3: egy
2: téma
3: fajta
2: maga
3: megelőlegzett impressionizmus, amiben nincs az a fajta klasszicista tételfelépítés, hogy téma és kíséret és újabb téma és egyebek. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon érdekes. Na most ezek az apró motívumok, amik úgy megjelennek, most ezt lehet szempillarezektetésnek, vagy nem tudom minek fölfogni, bármi egyébnek. Most ezeknek a ritmizálása hallatlan érdekes, a különböző felvétel. Teleken. Ugye ezek hosszú szünet után jelennek meg az első hegedűben, maga ezt a másik hangszercsoporton, vagy hangszeren is, és hogy hát ezzel mikor is kell belépni? Hát lehet hiperprecízen belépni, ahogyan az írva van, az ütem hanyadik, tizedik nyolcadja után, és a 11-12. nyolcadon 4 darab 16-ot lejátszani. Hát Fischer Ivánnak körülbelül ez történt, nagyon szépen, kulturáltan. Most hát Mengelbergnél pont az ellenkezője történik. Jóval korábban kezdik el az első hegedűsök. Gyakorlatilag egy nyolcadnyival korábban és három nyolcad leforgása alatt játszanak el 4-16-ot. Magyarán ez nem is 4-16-od ilyen módon már, hanem egy kvartola, ami ütközik a triolával. Ez most zenészek értik ezt, hogy mit jelent, de szóval ez egy ég és föld különbség a ritmizálás tekintetében. Na most ez a két szélsőség. Az abszolút precíz, és a másik az egy nyolcaddal előbb hozott. Most az összes többi felvételt, ha most végighallgatnánk, azt hallanánk, hogy egy bizonyos skálán szerepelnek ehhez képest. Tehát mind a legtöbben egy picikével korábban hozzák azt a bizonyos figurát, és viszonylag szabadon játsszák. És van, aki egy kicsikével később hozza, és úgy játssza szabadon, kicsit összekapva ezt a figurát. Ez egy nagyon érdekes dolog, és hát ez egyfajta ritmikai feszültséget eredményez adott esetben. Én ezt semmiképp sem gondolom pontatlanságnak, pongyolaságnak, hanem egy tudatos, úgynevezett temporubátónak. Lopott tempo ez azt jelenti, és bizony már a 18. századból vannak arra források, hogy a kíséret, ami egy bizonyos szisztematikus ritmikában zajlik folyamatossággal, annak megvan a maga tempója, és e fölött a dallamot bizony szabad úgy játszani, hogy ez nincs mindig függőlegesen, tehát vertikálisan, tökéletesen együtt azzal a kísérettel. És például Leopold Mozart írja le azt, hogyha ilyet hall egy kísérő, hogy a dallamot fölötte szabadon játsszák, akkor nehogy megpróbálja követni a dallamot játszót, mert ezzel teljesen tönkre teszi azt a szabadságot, amit a dallamjátszó játszik. Most ez hallatszik nagyon pregnánsan, szinte már túlzásba menően Mengelbergnél. Másoknál kevés, és másoknál mondhatjuk azt, hogy ízlésesebben adott esetben.
2: Robert? Karmester és próbatechnikai szempontból viszont pont ez a fajta temporubátó az, amitől meg tudunk őrülni bizonyos próbákon, amikor egyszerűen van egy osztinátószerű végigvezetett patakcsorgás a nyolcadok, illetve majd később a tizenhatodoknál. Ez nem azt mondom, hogy nem lehet ilyet csinálni, de hogy ez egy az, hogy magát ezt az 50-es tempót is, vagy egyáltalán megtalálni ennek a tételnek a tempóját. Nehéz dolog, és el kell, hogy teljen azért jó pár perc, amire megszokják. Megszokja a csoport, hogy akkor milyen tempóban folyik az a víz, és hogyha ez megvan, és aztán utána rájön egy másik szólam, aki nem pont erre a ritmus tempóra száll rá, azonnal meg tudja borítani a dolgot, és valamelyik vonós elkezd mahinálni, és megy vele, és folyamatosan tud szétcsúszni ennek a tételnek a tempója.
3: Ez az, hogy nem muszáj a dallamnak szolgáljan követni a kísérletet.
2: Nem muszáj. Én mondjuk azért inkább a Fischer irányába mennék, hogy a pontos transzparensen hallható verzióját keresném, de lehet így is és úgy is.
0: Két zenész vendégemhez fordulok most, hogy mit lehet arról tudni, hogy mennyi próba áll és állt rendelkezésre egy zenekarnak?
3: Hát
0: és
3: a 9. szimfónia, Beethoven 3 próbát szeretett volna, 2-t kapott, és valószínűleg katasztrofális volt az az ős bemutató. Pár évvel később, ugyanennek a 9. szimfóniának a Párizsi Konzervatoár féle előadására viszont 1 egész évig próbáltak. Nem érdekes?
2: Na most, ez egy konzervatórium, tehát ez egy főiskolai zenekar volt kvázi.
3: Valószínűleg azért
2: az a azért azok most is így vannak, tehát hogy azért egy fél év rá tud menni, vagy néhány hónap rá tud menni egy szóval ilyen próbára, különbség. Ha egyetemen vagy akadémián próbálunk.
3: Ilyen különbségek voltak, és hát ugye szegény Beethoven nyilván örökösen szenvedett attól, hogy kevés próba volt, nem volt megfelelő mennyiségű, megfelelő számú muzsikusa sem, képzettségükről nem is beszélve, úgyhogy nyilván kínlódott. Valószínűleg volt egy ideális elképzelése a darabról, amit ő maga egyrészt ilyen hiányos a következtében, másrészt meg szegény a sükettsége folytán nem nagyon hallhatott. Hogy aztán Mengelberg korábban, hát ezek a darabok akkor már évtizedek óta, sőt, hát egy évszázada ugye repertoára voltak, szerintem mindenkinek a vérében voltak. Azt nem tudjuk, hogy a Mengelberg féle előadás valójában egy nagyon egyedi felfogást tükröz-e, vagy pedig abban a korban egy viszonylag elterjedt felfogást. Érdemes volna talán elmélyedni ebben.
2: Most ezt novemberben vezényeltem Madridban, és nekem is 2 próbám volt a Beethoven 9-re. Az van, hogy ezt nem tudom, hogy rádióhallgatók, akik nem zenészek, tudják, hogy ez itt nálunk, meg azért, hogy Európa több részében az a bevált dolog, hogy mondjuk hétfőn elkezdődik egy próba folyamat, csütörtökön koncert, mondjuk. Tehát, hogy ez egy 3-4 nap próba, amit nem egész napos próbára kell gondolni, hanem ezek 4 órás próbák, amiben sokkal több műnek bele kell férni, mint egy szimfónia. De a londoni zenekaroknál viszont bevált, hogy egy próba és koncert. Tehát, hogy ez egy nagyon, attól is függ, hogy melyik országban vagyunk, és mi talán sokszor azt gondolom, hogy néha még túlságosan el is vagyunk keresztve a próbaszámokkal, persze mindig lehet próbálni, és mindig lehet még jobb, de van egy kifutási ideje is szerintem a próbáknak, amikor egyszer csak el kell játszani a művet.
3: Hárnok úr egyszer azt mondta, hogy egy olyan zenekarral kell Beethovent játszani, akik sokat játszák ezeket a darabokat, akkor több időre van szüksége, ugyanis ő szeretne. Pontosan erről van szó, a meggyökeresedett dolgokat, amiket ő nem tart a műhöz illőnek, amiktől ő szeretné megszabadítani az előadást, bizony időbe telik kiirtania.
0: A kvartett mai műsorában Beethoven 6. szimfóniájának felvételeit hasonlítjuk össze Farkas Róbert karmester, Máté Balázs Gordonka művész és Molnár Szabor zenetörténész ül itt velem a stúdióban. Ugye beszéltünk arról, hogy mind az 5 tétel tartalmaz egy címet, a 3. tétel vidám paraszti mulatság, ebből most sajnos nem tudunk hallgatni részletet, mert majd úgyis elhangzik egyben a mű, viszont térünk rá a 4.-5. tételre, ugye amik már attákkal követik egymást, hiszen a vidám paraszti mulatságba egyszer csak becsap a vihar, és aztán a vihar után kitisztul az ég, és következik ez a híres pásztorének Hálás érzések a vihar után című tétel. Hallgassuk a vihar elejét Gardiner felvételéről, ahol a Forradalom és Romantika zenekara játszik 1992-ben.

John Eliot Gardiner 1992-es felvétele után következzen egy részlet Otto Klemperer előadásában, ahol a Philharmonia zenekar játszik, ez a felvétel 1957-es.

0: két előadásban hallottuk Beethoven 6. szimfóniájának 4. tételét, aminek címe Vihar. Hogy tetszett nektek John Eliot Gardiner és Otto Klemperer vihara?
1: Én Szabolcs. Nem lévén karmester, most a karmesterre nézek, hogy azért ezek jutalomjátékok, az ilyen típusú tételek, hogy itt arra kell figyelni, az ember mennyire él vissza a felkínált szereppel, nem?
2: Elmeséltek egy történetet én, amikor 2011-ben a Matacsics versenyre jelentkeztem, akkor ezt a tételt küldtem be, egy videófelvétel, és hát valahol Németországban, Wernigerode-ban a mi koncertünk, az egyetemmel voltunk ott, és ott a Wernigerode-i filharmonikusokkal vettük ezt föl, illetve játszottuk el, és hát beállítottunk egy szimpla kamerát magunkkal szembe, és hát én voltam az utolsó nyilván, mert az utolsó 3 tételt vezényeltem, és jól sikerült az egész, egyébként valóban itt nagyon jól ki lehet élni így a karmesterségnek nagyon sok technikai, meg emocionális részét, és körültem, hogy ne, ez jól sikerült, és hogy akkor lesz egy jó felvétel, el lehet küldeni akár ilyen verseny válogatókra. Na csak azzal nem számoltunk, hogy templomban vagyunk, és be fog sötétedni. Szóval a végére, még nagyjából lehetett látni engem, és a végére a koncertnek így az, már csak így a manzsetta ingújat lehetett látni kb. Minden esetre bevállaltam, és elküldtem Zágrábba ezt a felvételt, meghívtak, majd amikor bejutottam a döntőbe, akkor a szervező odajött, hogy Robi, azért rajtad nagyon sokáig gondolkodtak, mert olyan rossz felvételt küldtél, vagy nem lehetett látni semmit, de Jorma Panula azt kérte, 5-ször kértem, hogy nézzék meg újra és újra és újra, mert valamit látott benne, és azt mondta, hogy oké, hívjuk meg. És így volt ez az én kis történetem ezzel a tétellel a zágrábi versenyre. Egyébként én mind a 2 felvételt nagyon, nagyon élvezem, tehát tetszik a Gardiner féle, azonnal benne vagyunk a tempóban, és nagyot robban a vihar így is, és ez a lassabb megközelítés a Klemperernek, ahogyan sokkal lassabban vezeti föl, és érezni lehet, hogy még távolban az a vihar, és akkor amikor lecsap, akkor pedig begyorsítja az egészet, és egy óriási energia zúdul ránk.
0: Nagyon más az ütőhangszer, a régi timpanik ütése.
3: És hát a részhúvósok, ugye a natur trombiták, natur kötők egészen más, hogyan szólnak, kicsit fanfárszerűbben. Uh-huh. És hát az érdekesük, hogy nem kell őket maximális hangerővel megfújni, és már is egyfajta ércesség van a hangjukban szemben a modern részhúvósokkal. Na most szerintem ebben a tételben az az igazán izgalmas, hogy hogy építi föl egy karmester. Én például azt tapasztaltam, hogy Toscanini számtalan nagy, heves kitörést produkál a tétel folyamán. Harnoncourt például egyetlen egyet, de az gigantikus. Ízlések és pofonok. Én egyébként a Cottából úgy látom, hogy tulajdonképpen ez az egy tetőpontúság talán közelebb van a Cotta képhöz, de mivel én, ez talán már kiderült a beszélgetésre, nem vagyok egy Cotta hívő, inkább a darabot kedvelem, és szeretem meghallgatni, mégpedig az ott esetben kreatív előadásban, ami esetleg enged rácsodálkozni dolgokra. Ilyen módon ezeket nem rangsorolnám, de szóval nagyon érdekes ez a két teljesen különböző koncepció. Úgyhogy ezt esetleg érdemes volna meghallgatni.
0: Meg kéne kérdezünk egy meteorológust, hogy milyen egy átlagos nyári vihar. Egy csúcspontja van, vagy két csúcspontja?
3: Vagy több.
1: Hát mivel ugye ez általában nagysebességű széllel jár, tehát ez közeledik, távolodik, tehát hogy biztos, hogy van egy olyan pillanat, amikor a leghangosabbnak hallok mondjuk egy villámot, és az fokozatosan csökken. Jó esetben, jó esetben.
0: A vihar után kitisztul az ég, Beethoven 6. szimfóniájának fináléja, attacca, tehát szünet nélkül követi a vihartételt. Pásztorének örömteljes és hálás érzések a vihar után. Ezt a címet viseli ez az Allegretto 6/8 tétel, és most megint két felvételt választottam ki. Az egyiken Arturo Toscanini a karmester, ő az NBC szimfonikus zenekart vezényli 1951-ben, utána pedig visszatérünk Fischer Iván és a Fesztivál zenekar előadásához 2010-ben, mégpedig azért, mert Fischer Iván egy olyan megoldást választ, ami nincs benne a Cottában. Erről majd beszélgetünk, miután meghallgattuk a két felvételt. Tehát először Toscanini, utána Fischer Iván előadása következik.

0: Beethoven 6. szimfóniájának 5. tételét hallottuk, annak is az elejét két felvételen, az utóbbit Fischer Iván vezényelte a Budapesti Fesztivál zenekar élén, és amikor megszólal a hegedűdallam, akkor Fischer Iván egy szóló hegedűssel játszatja, ellentétben azzal, ami a kottában áll, de szerintem egy nagyon szép, bensőséges hangzás jön létre, nagyon jól kifejeződik, hogy felépül ez a nagy hömpölygés egyetlen egy szóló hangból. Előtte pedig Arturo Toscanini felvételét hallottuk 1951-ből.
1: De Beethoven ugye a cím az, hogy Frohe und dankbare Gefühle, boldog és hálás érzések. Most a Toscanininél egy kicsit azt éreztem, hogy ott még egy kicsit dühös maradt ebből a viharból, és úgy mentünk bele ebbe a pásztorál dallamba.
0: Nem olyan volt, mint egy szabadító opera, hogy kiszabadulnak a rabok, de még egy kicsit dühösek a jogtalan fogvatartás miatt.
1: Igen, valami ilyesmi volt benne, és az Ivánnál pedig abszolút a hálát tudtam hallani most ebben.
0: És az éneket, ahogy egy ember énekel, és aztán ahhoz csatlakozik az emberiség tulajdonképpen.
2: Bizonyos értelemben ez egy beethoveni toposz, hogy van egy előénekes, és utána becsatlakoznak a kórustagok, tehát akár a 9. szimfóniát lehetne mondani, de ugyanilyen karakterű a ennek a bizonyos 1808-as koncertnek a karfantáziája, ahogy egy szóló zongorából zongoraverseny lesz, és a végén bejönnek az énekesek, tehát ugye ez nagy, hogy a Waldstein szonátának a harmadik tétele ugyanezt a játékot játssza el Beethoven, tehát hogy ilyen értelemben ez az előénekesi figura, vagy az előénekesi funkció, dramaturgiai funkció ezzel a szóló hegedűvel talán még praktikusabban érzékelhető.
3: És a Missa Solemnis Benedictusával is rokon ez a megoldás, és ez attól a szólóhegedűs játék által ez még inkább kidomborodik. Nekem is nagyon tetszik, ez egy nagyfokú kreativitás, és egy bátor ötlet Fischer Iván részéről, én ezt nagyon is díjazom.
0: A kvartett mai műsorában Beethoven 6. pásztorál szimfóniájának felvételeit hasonlítottuk össze Farkas Róbert karmesterrel, Máté Balázs Gordonka művésszel és Molnár Szabolcs zenetörténésszel, és elérkeztünk műsorunk azon pontjához, ahol el kell döntenünk, hogy melyik felvételről hallgassuk meg a teljes művet.
2: Én teljesen tanástalan vagyok.
3: Én is.
0: Akkor Farkas Róbertet kérem, hogy döntsön.
1: Azért mondanám a Gardiner félét, mert a korhű hangszereken ritkában hallunk Beethoven szimfóniát manapság a koncertteremben, úgyhogy én azt gondolom, hogy legyen az.
2: Ugye azért nagyon nehéz, mert mindegyik előadásnak valamelyik pontja extremitás tartalmaz, és én nem vagyok ellen az extremitásoknak egyébként, csak hogy ezek pont olyan típusú extremitások, amik valahogy kizökkentik az embert, olyan értelemben, hogy egy rossz megvilágításba helyezik azokat a részeket is, hogyha az egészre gondolok.
0: Én úgy látom, hogy 7 fantasztikus felvételt hoztunk el, úgyhogy bármelyiket hallgatjuk meg, jól járunk vele.
3: Én legszebben összegyúrnám a különböző felvételekből az ideálisat, de hát erre nincs lehetőség nyilván. Egyébként az még nem hangzott el, hogy a lassú tételben az én számomra a Rattle-féle felvétel volt bizonyos helyeken annyira varázslatos, hogy az eljátszásra nem kerül, akkor kicsit sajnálni fogom, de nem fog megszakadni a szívem.
1: Mindegyik felvétellel nagyon elégedett lennék. Talán a Mengelberg félét most nem azt játszhatnám le egészében.
2: Ha a süppedékeny fotelre visszautalok, akkor a Rattle és a Bécsiek az,
1: igen,
2: az
1: igen,
2: jó választás.
1: Igen, legyen. Akkor maradjunk ennél mind a hárman, azt mondjuk, hogy Rattle és a Bécsiek.
0: Akkor következzen Beethoven 6. szimfóniája Simon Rattle vezényletével. A bécsi filharmonikusok játszanak. A felvétel 2002-ben készült.

0: Kedves hallgatóink, a kvártett mai műsorában Beethoven 6. pasztorál szimfóniájának felvételeit hasonlítottuk össze Farkas Róbert karmester, Máté Balázs Gordonka művész és Molnár Szabolcs zenetörténész voltak műsorunk vendégei. A teljes művet Simon Rattle és a bécsi filharmonikusok felvételéről hallhatták. Ez 2002-ben készült. Molnár Endre munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukász Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Mi marad, ha legördül a függöny? Robert egy párizsi színházban adja elő kedvenc szerzője, Victor Hugo műveit. A reflektorfény mögött azonban magányos. Egy váratlan találkozás viszont mindent megváltoztat. Késő-e megtalálni a boldogságot? Az apám és Victor Hugo, a lélekemelő francia film már a mozikban.
2: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Rádió hangversenyek.
6: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Zeneakadémia Solti György kamara terméből. Rádiós estek a Zeneakadémián. Mai hangversenyünk a Bécs Farsang elnevezést kapta. Koncertünkön Kusztus Olivér klarinétozik, Hagiwara Izumi gordonkán játszik, Gulyás Márta zongorázik. A művészek előadásában elsőként hallgassák meg Beethoven opusz 11-es B-dur trióját, tehát Kusztus Olivér klarinéton, Hagiwara Izumi gordonkán, Gulyás Márta zongorán játszik.

Beethoven opusz 11-es B-dur trióját hallották. Előadta Kusztus Olivér klarinéton, Hagiwara Izumi gordonkán, Gulyás Márta zongorán. Anton Webern darabjai következnek. Először két darab gordonkára és zongorára, Gregor Piatigorszky közreadása, majd pedig szintén Webern három kis darab gordonkára és zongorára, opusz 11. Hagiwara Izumi és Gulyás Márta szólaltatja meg a művet.

Elhangzott Anton Webern két darab Gordon Károly zongorára, Gregor Piatigorszky közreadása, és aztán szintén Webern három kis darab Gordon Károly zongorára, opusz 11. Hagiwara Izumi Gordonkán, Gulyás Márta zongorán játszott. Kedves hallgatóink, a Zeneakadémia Solti György kamarateterméből hallják hangversenyünket, amelyen Kusztos Olivér klarinétozik, Hagiwara Izumi gordonkázik, Gulyás Márta zongorán játszik. Következik Ernst Krenek monológ klarinétra, opusz 157. Előadja Kusztos Olivér.

Elhangzott Ernst Krenek monológ klarinétra, opus 157, Kusztos Olivér előadásában hallották. Szintén egy Krenek mű következik, Kis Svit klarinétra és zongorára, opus 28. Kusztos Olivér játszik klarinéton, Gulyás Márta zongorán.

Elhangzott Ernst Krenek kis szvit klarinétra és zongorára, opusz 28. Kusztus Olivér klarinéton adta elő, Gulyás Márta zongorán játszott. Kedves hallgatóink, a Zeneakadémiáról, a Solti György teremből hallják hangversenyünket, amelyen Kusztus Olivér klarinétozik, Hagiwara Izumi gordonkázik, Gulyás Márta zongorázik. Hallgassák meg Richard Strauss opusz 6-os F-dur szonátáját. Előadja Hagiwara Izumi, gordonkán, Gulyás Márta zongorán.

Richard Strauss opusz 6-os F-dur szonátáját játszotta, Gordon Khan Hagiwara Izumi, zongorán Gulyás Márta. A művészek Johann Strauss művekkel folytatják a hangversenyt. Sorrendben elsőként a Kék Duna keringő hangzik el, opusz 314, Ilan Kurak átirata, aztán az Ischler keringő, opusz posztumum, numero 2, és a Terefere polka, opusz 214, Ursula Erhard Schwertmann átiratában hallgathatják meg. Kusztus Olivér klarinéton játszik, Hagiwara Izumi Gordon Khan, Gulyás Márta zongorán.

0: Johann Strauss darabjait hallották. Sorrendben elhangzott a Kék Dunakeringő, opusz 314, Ilán Kuráki átiratában, aztán az Isler Keringő, opusz posztumum, numero 2, és a Terefere Polka, opusz 214, Ursula Erhard Schwertmann átiratában. Ez utóbbiból még egy kis ráadást is hallottak. És ezzel véget ért hangversenyünk. Rádiós estek a Zeneakadémián sorozatunk mai hangversenyének címe Bécs Farsang. Kusztos Olivér klarinétozott, Hagiwara Izumi gordonkázott, Gulyás Márta zongorázott. A felvétel a Zeneakadémia Solti György kamaratermében készült 2026. február 18-án. A rádió közvetítés technikai munkatársa Tamás Bendegúz volt, a hangmérnök Melha Kálmán, a zenei rendező Weisz József, a gyártásvezető Ürögi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év hangszeres művésze Boldóczky Gábor. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Egy különleges zenei élmény. Melyben a harmóniák segítenek elérni a benső békét, amelynek fő forrása maga az Isten. A hangversenyen felcsendülnek Claude Debussy és Robert Schumann művei. Kaganovszky zenei est a 250 éves nagyváradi római katolikus püspöki palotában. Pünkösd vasárnap 21 óra 35 perctől az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Fábián Márta és Szakály Ágnes cimbalmozik, közreműködik idősebb Kovács Imre fuvolán. Elsőként hallgassák meg Domenico Scarlatti két szonátáját. Először az F-dur szonátát, melynek longójegyzékszáma 474, majd a C-dur szonátát, longó jegyzékszáma 401-es.

Domenico Scarlatti F-dur szonátáját hallották, amelynek lunkú jegyzékszáma 474, utána pedig a C-dur szonátát, amelynek lunkú jegyzékszáma 401. Hallgassák meg Georg Philipp Telemann B-dur trió szonátáját, jegyzékszáma 42. Előadja Fábián Márta és Szakály Ágnes cimbalmon, közreműködik idősebb Kovács Imre fuvolán.

0: Georg Philipp Telemann 42-es jegyzékszámú B-dur triószonátáját játszotta Fábián Márta és Szakály Ágnes cimbalmon, közreműködött idősebb Kovács Imre fuvolán. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Fábián Márta és Szakály Ágnes cimbalmozott, közreműködött idősebb Kovács Imre fuvolán. A felvétel a Magyar Rádió 22-es stúdiójában készült 1983. március 11-én. A zenei rendező Macz László volt, a szerkesztő Weisz Gábor.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este a Magyar Rádió gyermekkarának, énekkarának és szimfonikus zenekarának hangversenyét hallgathatják meg. A koncerten Johann Sebastian Bach és a muzsikus Bach család más tagjainak szebbnél szebb kompozícióit adják elő, Dinnyés Soma irányításával. Élőben kapcsoljuk a Mátyás templomot, ma 25 perckor, a Bartók Rádióban. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Május 13-án a BMC-ben rendezett esten ünnepélyes keretek között fény derül a 11 kategória idei nyerteseire, akiket a következő napokban a Bartók Rádió portréműsorokban mutat be. A gálaest felvétele május 22-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban, május 23-án 19 óra 40 perctől a Dunán, május 24-én 21 órától az M5 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is. 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Közben éjszaka folytatódtak a kölcsönös dróntámadások a két ország között. Az ukrán légvédelem csaknem 300 eszközt észlelt, az oroszok 7 Moszkva felé tartó ukrán drón megsemmisítéséről számoltak be. Mindkét országban többen megsérültek. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael tegnap állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Az egyesség hatékonyságát ugyanakkor jelentősen gyengíti, hogy a libanoni kormány gyakorlatilag nem vesz részt a konfliktusban. Izrael az Irán által támogatott síta milíciát, a Hezbollahot akarja felszámolni. Szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek Londonban, rendkívüli rendőri készültség mellett. A demonstráció egyik főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak vezető aktivistája. A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztin párti szervezet hirdette meg, Izrael 78 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója alkalmából. A Scotland Yard több mint 4000 rendőrt mozgósított, eddig 11 embert vettek őrizetbe. Itthon újabb soproni utakon találtak azbeszttartalmú kőzuzalékot, közölte a város polgármestere. Farkas Ciprián tájékoztatása szerint az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítő kezelést alkalmaznak. A polgármester szerint végleges megoldásként felületzárják az utakat, de ehhez a hatóságok állásfoglalása is szükséges. A város munkacsoportot is létrehozott, valamint egy központi e-mail címen lakossági bejelentéseket is várnak. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a béreket és leállítja a múzeumi átköltöztetéseket. A kultúráért is felelős miniszter az elmúlt évek erőszakos központosítására utalva közölte, hogy megszüntetik a több intézményt magába foglaló Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központot. Tarr Zoltán a múzeumok majálisán mondott beszédében hangsúlyozta, a politikának ki kell vonulnia a kultúrából. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A Tiszaföldvár és a környező 12 település földrajzi, természeti és helyi értékeit bemutató intézményben az elmúlt években több fejlesztés is megvalósult. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége külön díját a Tiszafüredi Kispál Múzeum kapta, de elismerésben részesült a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma és a Szegedi Dóm Látogatóközpont is. Holnap nyugat-délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. Ma a Dunántúlon, holnap másutt is megerősödik a szél. Éjszaka 7-13, napközben 11-22 fok valószínű. A középső területeken lesz a leghűvösebb. Legközelebb 23 óra 55 perckor várjuk Önöket hírekkel a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Orgonák éjszakája május 23-án világszerte. Budapesten Francesco Finotti gyertyafényes koncertje a Szent István Bazilikában, Debrecenben pedig a három tenor és Sárosi Dániel közös estje várja a közönséget a Református Kistemplomban. Egy este, amikor országszerte megszólal a hangszerek királynője. Filharmónia.hu.
1: A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibratón kvártet lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. 19 óra. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai koncert közvetítésünk alkalmából, a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Bő egy óra múlva, 20 óra 5 perckor kapcsoljuk majd a Mátyás templomot, ahonnan a Magyar Rádió gyermekkarának, énekkarának és szimfonikus zenekarának koncertjét közvetítjük élőben. Addig Ster Dökrű mezzoszoprán, Jorian Fanné zongoraművész és a Nymphéas Harsona Kvártett hangversenyét hallják felvételről, melyet 2026. február 6-án rendeztek Utrechtben, a Tivoli Friedenburgben. A Harsona Kvártett tagjai Nils Jakobs, Wilko Kaminga, Arjan Linker és Tim Aujam. Először hallgassuk Cipriano de Ror művét Nils Jakobs átiratában. Még ha el is megyek, a Négy szólamú madrigálok című sorozat első kötetéből. Előadja a Nymphéas Harsona Kvártett.

Elhangzott Cipriano de Ror, még ha el is megyek, a négy szólamú madrigálok című sorozat első kötetéből. Nils Jacobs átiratában játszotta a Nymphéasz harsona kvártett. Következik Claudio Monteverdi műve, Lamento della Ninfa, ezt követi Jorian Fanné improvizációja, majd Jules Massenet elégiája, végül, ugyancsak Jules Massenet-tól, a spanyol éjszaka. Ster de Cru énekel, Jorian Fanné zongorázik, közreműködik a Nymphéasz harsona kvártett.

Sterdökörű énekelt, Jorien Fanné zongorázott, közreműködött a Nymphéas Harsona Kvartett. Előadásukban Claudio Monteverdi Lamento della Ninfa művét hallottuk, majd ezt követte Jorien Fanné improvizációja, és két darab Jules Massenet-tól Elégia és Spanyol éjszaka. Most hallgassuk a Nymphéas Harsona Kvartett előadásában Maurice Ravel szonatinájából a modérértételt, Arián Linker átiratában.

Maurice Ravel szonnatinájából szólt az első tétel Arjen Linker átiratában, előadta Nymphéas Harsona Kvartett. Következik Noémie Schermann Friedrichslied című kompozíciója.

Noemi Sherman Freydis Lied című művét játszotta Jorian Fanny zongorán. Most hallgassuk Arjan Linker kancónáját,

Arjen Linker Engedd be a napot a szívedbe című kancónáját hallottuk. Előadta a Nymphéas Harsona Kvártett. Következik Luciano Berio Négy népszerű dal című sorozatának részlete. A harmadik Avendo Grandissimo és a negyedik Ballo. Sterre de Cru énekel, Jorian Fanné zongorázik.

Luciano Berio négy népszerű dal című sorozatából hallottunk kettőt, a harmadikat Avendo Grandissimo és a negyediket Ballo. Sterre Dökrü énekelt, Jorian Fanni zongorázott. A folytatásban Albéniz spanyol szvitjéből halljuk az Asturias tételt, opusz 47, numero 5. Wilco Caminga átiratában játsza a Nymphéas harsona kvartett.

Albéniz opusz 47-es spanyol szitjéből szólt az ötödik tétel, az Asturias. Wilco Caminga átiratában játszotta a Nymphéas harsonakvártett. Az együtteshez csatlakozik Jorian Fanné, zongora művész. Közös előadásukban hallgassuk Maurice Ravel Lúdanyó meséi című művéből az ötödik tételt, Tündérkert, Arjan Linker átiratában.

Maurice Ravel Lúdanyó meséi című művéből szólt az ötödik tétel, a Tündérkert. Arjan Linker átiratában játszotta, Jorian Fanné zongorán és a Nymphéas harsonakvártett. Következik ugyancsak Maurice Raveltől a Vízjátéka. Jorian Fanné zongorázik.

Maurice Ravel a Vízjátéka című művét játszotta Jorian Fanny zongorán. Összeállításunk végén hallgassuk Apollonio Maiello Again and Again című művét. Előadja a Nymphaeas Harsona Quartet és Jorian Fanny zongorán.

0: Apollonio Maiellu Again and Again című művét játszotta Jorian Fanné zongorán és a Nymphéas harsona kvártett. Kedves hallgatóink, műsorunkban Sterdökrű mezzoszoprán énekelt Jorian Fanné zongorázott és a Nymphéas harsona kvártett játszott. A kvártett tagjai Nils Jakobs, Virko Kaminga, Arjan Linker és Tim Aujam. A felvétel Utrechtben, a Tivoli Freidenbergben készült 2026. február 6-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Bartók Rádió Zenei Díj 2026. Az év hangszeres művésze Boldócki Gábor. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a Nyugat-Német Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Műsorukon elsőnek Handel F-dur orgona versenye csendül fel Tomá Hospital szólójával. Ezt követi Bruckner 7. E-dur szimfóniája, amely a zeneszerző életében a legnagyobb sikert hozta. Vezényel Marie Jacot. Tavaly november 14-i koncert felvétele a Kölni Filharmóniából, vasárnap 20 óra 30 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Jó estét kívánok a kedves hallgatóknak a Mátyás templomból, Bolna Milán vagyok. A Magyar Rádió énekkarának, gyermekkarának és szimfonikus zenekarának koncertjét közvetítjük élőben, vagyis ma este a Magyar Rádió művészeti együtteseinek teljes családja fellép. A Bach család zenéje, ez a koncert címe, ám ezúttal nem a Bach fiúk, vagyis Johann Sebastian Bach fiainak zenéje csendül fel, hanem Johann Sebastian Bachnál idősebb, korábban élt családtagok műveit hallhatjuk. A koncert karmestere Dinnyé Soma, a gyermekkórus vezető karnagya, aki úgy válogatta össze a műveket, hogy az egyházi év minden időszakából adjanak ízelítőt. Amit érdemes még megemlíteni a koncerten elhangzó művekkel és szerzőikkel kapcsolatban, az az, hogy a Bach család legnagyobb rajongója éppen maga Johann Sebastian Bach volt, aki a családjában elsőként elkezdte szisztematikusan gyűjteni rokonai műveit. Ő írta meg a Bach família családfáját is, minden egykori kántorhoz, zeneszerzőhöz pár mondatos jellemzést fűzve. Ehhez kapcsolódik az úgynevezett Altbachisches Archiv is, amelyben az említett szerzőktől zeneműveket is lemásolt Bach. Az összes mű tehát, amely elhangzik a mai koncerten, Johann Sebastian Bachnak köszönhető, csak azért maradtak fenn, mert ő lemásolta, úgymond archiválta magának őket. Elsőként Johann Sebastian Bach művét hallhatjuk, mely Mihály napra íródott. Ez az 50. kantáta, Nun ist das Heil und die Kraft. Sok szempontból különleges darabja a Bach életműnek, ez a BWV 50-es kantátaként műjegyzékbe került egyetlen kórustétel. Sem keletkezésének és bemutatásának időpontját, sem hovatartozását nem tudjuk, pedig a ránk maradt formában nyilvánvalóan nem önálló kompozíció. A két kórusos rendkívül emelkedett és pompás tétel feltehetőleg egy kantáta része lehetett, annak nyitó vagy záró tétele. A szöveg alapján a mű Mihály arkangyal ünnepére készülhetett, örüljetek egek és ti, akik benne laktok, jaj a földnek és a tengernek, mert oda szállt le az ördög nagy haragjában. Tudja, hogy kevés ideje van hátra, eddig a szöveg. Alfred Dürr így írt. A tételt nem csak a fényűző hangszerelés, három trombita, üsdobok, három obó, a vonósok és kontinuó, valamint két négyszólamú kórus emeli ki, hanem a kompozíciós technika is, különösen az akkordikus erősítés, amellyel az egyik kórus a fuga témát, vagy annak álmegfordítását a többi szólam ellenpontozása mellett előadja. És a zenei anyag a komplexitásában is, a Bachi életművön belül is kivételesnek számít. Az erőteljes, rendkívül karakán fugatima nem egyszerűen hangvételében illik a szöveghez, de a legfontosabb szavakat Bach a fugatéma hangsúlyos ütemrészeire helyezi, és a témát úgy szerkeszti meg, hogy a hangsúlyos helyeken megszólaló hangok fokról fokra egyre magasabbra lépnek, és végül a Gott, az Isten szónál éri el a téma a csúcspontot. Közben elfoglalta már a helyét a Mátyás templomban a zenekar, a gyermekkar és a kórus is. Hallgassuk tehát Bach 50. kantátáját, illetve ezt az egytételes művet. Előadja a Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara, vezényel Dinnyés Soma.

Johann Sebastian Bach egy tételes kantátáját hallottuk, az 50-es jegyzékszámot, Nun ist das Heil und die Kraft. A folytatásban pedig Johann Christoph Bach motettáját hallhatjuk, Merk auf mein Herz und sieh dorthin. Johann Christoph Bach, Johann Sebastian Bach édesapjának unokatestvére volt. Bach elmélyült zeneszerzőként jellemezte őt.

Most Johann Ludwig Bach műve következik, Ja, mir hast du Arbeit gemacht. Johann Ludwig Bach, Johann Sebastian Bach távoli rokona volt, nagy mennyiségű vokális művet írt. Ebben a darabban már szólót is hallhatunk majd. Következik most tehát ez a mű.

Kedves hallgatóink, Johann Ludwig Bach nagybőjti művét hallottuk, Jámir Hasdu Arbeit gemacht szólót énekeltek a rádió gyermekkórusa tagjai közül Endrődi Regő, Endrődi Farkas, Helyes Nóra és Rábai Robert, a Magyar Rádió énekkara tagjai közül Molnár Péter, tenor és Lettner Zsolt basszus, a Magyar Rádió énekkarát és szimfonikus zenekarát Dínyés Soma vezényeltek. A folytatásban most ismét Johann Christoph Bach művét hallhatjuk, Früchte dich nicht, ez a mű valószínűleg egy gyászszertartáshoz készült, szövege pedig három részből áll, a bevezető Ézsaiás könyvéből való, a következő szakasz Jézus kereszten mondott szavait idézi, és a tétel Johann Christ korásoraival ér véget. Továbbra is a Magyar Rádió énekarát és szimfonikus zenekarát halljuk, illetve a gyermekkórus szoprán szólamát.

kedves hallgatóink, Johann Christoph Bach Fürchte dich nicht című motettáját hallottuk, a Magyar Rádió énekkarát, gyermekkórusát és szimfonikus zenekarát Szabó Soma, elnézést Dinnyi Soma vezényelte. És ugye említettem, hogy Johann Christoph Bach, Johann Sebastian Bach távoli rokona volt, Johann Sebastian édesapjának volt unokatestvére, 1642-ben született és 1703-ban hunyt el. És hát azt lehet róla mondani, hogy tulajdonképpen ő volt a Bach családban az első kiemelkedően tehetséges muzsikus. Ő már nem csak orgonistaként, hanem zeneszerzőként is kiváló volt. A folytatásban pedig Johann Bach művét hallhatjuk. Ő 1604-ben született és 1673-ban hunyt el. Tehát még azelőtt, hogy Johann Sebastian Bach megszületett volna, ő Johann Sebastian Bach nagypapájának volt testvére, városi muzsikus és orgonista volt Erfurtban, tehát a Bach család erfurti ágához tartozott ő. Tőle most a Sein und Wieder zu Frieden meine Seele című művet hallhatjuk. Tőle kevés mű maradt fent, köztük két motetta. A kétkórusos mű, amit most hallunk, 8 ének szólamra és kontinúra készült, a szöveg a 116. Zsoltár egyik szakasza. Tér vissza lelkem nyugalmadba, mert az Úr jót tett veled. Megmentett engem a haláltól, szememet a könnyhullástól, lábamat az elbukástól. Ez tehát a szöveg, ez nem kapcsolódik konkrét egyházi ünnephez. Közben a gyermekkar megérkezett az erkélyről, úgyhogy hallgassuk most akkor ezt a művet, a Magyar Rádió énekkarát, gyermekkórusát és hangszeres szólistáit Dinnyi Soma vezényli.

Johann Bach két kórusos motettáját hallottuk, Seinen wieder zu Frieden, meine Seele, a Magyar Rádió énekkarát és gyermekkórusát Dinnye és Soma vezényelte, és elérkeztünk a mai hangverseny utolsó művéhez, Johann Christoph Bach alkotásával záródik a mai hangverseny, ugye két művet már hallhattunk tőle az est folyamán, ezúttal az Es Erhubzi Ein Streit című, mondhatjuk úgy, vokális koncertot hallhatjuk, amely egy nagyszabású, két kórusra, 10 szólamra írt vokális koncertó, és ezt Johann Sebastian Bach épp úgy előadta Lipcsében, miként az ő fia Carl Philipp Emanuel Bach Hamburgban. Egy korabeli lipcsei napilap beszámolt róla, hogy milyen különleges ez a mű. És hasonlóan a mai koncert nyitó Bach kantáta tételéhez ez a vokális koncertó is monumentális, mozgalmas zenei tabló. Hallgassuk tehát ezt a művet a Magyar Rádió művészeti együttesei előadásában. Vezényel Dinnye és Soma.

Kedves hallgatóink, Johann Christoph Bach két kórusos vokális koncertóját hallottuk, Es Ergub sich ein Streit. Előadta a Magyar Rádió gyermekkórusa, énekkara és szimfonikus zenekara. Szólót énekelt Balázs Júlia, Móré Gabriella, Molnár Péter, Lakner Norbert és Lettner Zsolt. Vezényelt Dinnyi és Soma. És hát ez a kétkórusos vokális koncertó monumentális, mozgalmas zenei tablóként ábrázolja Mihály, Arkangyal és a Sárkány küzdelmét. De nem csak a csata megzenésítése lenyűgöző, hanem a győzelem magasztos kifejezése is. Ugye, hogy a mű záró részében, szakaszában hallhattuk, Darum freut euch ihr Himmel und die darinnen wohnen, azaz örüljetek hát, ti mennyek és akik bennük lakoztok. És ezzel ért véget a Magyar Rádió művészeti együtteseinek mai koncertje itt a Mátyás templomban, a Bach család zenéjébe hallhattunk. Bach család zenéből hallhattunk részleteket, közben a karigazgatók is érkeznek Dinnyi és Soma mellé. De Dinnyi és Soma a gyerekkórus vezetőkarnagya, Vargáné Körber Katalin érkezett hozzá betanítókarnagyként, illetve Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának karigazgatója. Johann Sebastian Bach, Johann Christoph Bach, Johann Ludwig Bach és Johann Bach műveit hallhattuk ma este tehát. A Magyar Rádió gyermekkórusát, énekkarát és szimfonikus zenekarát Dinnyi és Soma vezényelte. Ezzel búcsúzunk innen a Mátyás templomból. Munkatársaim, a technikai munkatársak Járic István és Szabó Koppány, a hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Acél Péter, az adó stúdión szolgálatot teljesítő hangmérnök kollégám Kalla Kálmán, a gyártásvezető Heiszler Gábor, a szerkesztő munkatársa Hilas Tamás és a szerkesztő Kecskés Barbara nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. A pihenni térőknek jó éjszakát kívánunk, amíg fent maradóknak további kellemes rádiózást. Következő műsorunkig Vivaldi koncertójából hallanak részletet. Lucy Horsch játszik blokkflőtén, közreműködik az Amsterdam Vivaldi Players. A pihenni térőktől én búcsúzom, Bolna Milánt hallom.

0: Vivaldi 439-es edzékszámú G-moll koncertóját játszotta Lucy Horsch blokkflőtén, közreműködött az Amsterdam Vivaldi Players.
1: Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Berecz András énekes, mesemondó, folklórkutató mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
2: Édesapámnak nagyon tetszett, édesanyám iskolázatlan eredetisége, és hát aztán szikra pattant ki belőle. Ez a szikra én vagyok.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. A zenei találkozások műsorában évfordulós művészekről lesz szó. Először a 135 éve született osztrák lírai tenor és filmszínész Richard Tauber énekel, majd a 160 éve született francia Erik Satie első Gnossien című zongoradarabjának feldolgozásaiból válogatunk. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallott.

Piotr Csajkovszki opusz 23-as B-moll zongora versenyét hallottuk. A szólista Beatrice Rana volt. Hallgassuk a zenekar előadásában Dmitrij Sosztakovics 5. D-moll szimfóniáját. A karmester Manfred Honeck.

0: Dmitrij Sosztakovics opusz 47-es 5. D-moll szimfóniáját hallottuk. Kedves hallgatóink, a berlini német szimfonikus zenekar koncertjét közvetítettük felvételről. Vezényelt Manfred Honeck, közreműködött Beatrice Rana zongorán. A felvétel Berlinben a Philharmoniában készült 2025. május 24-én. A szerkesztő Ottmar Dávid és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenőtérőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló. A zenei találkozások műsorában évfordulós művészekről lesz szó. Először a 135 éve született osztrák lírai tenor és filmszínész Richard Tauber énekel, majd a 160 éve született francia Erik Satie első Gnosszéen című zongoradarabjának feldolgozásaiból válogatunk. Zenei találkozások. Eredeti vagy átirat? Vasárnap 17 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a Nyugat-Német Rádió Szimfonikus Zenekara játszik. Műsorukon elsőnek Handel F-dur orgona versenye csendül fel Thomas Hospital szólójával. Ezt követi Bruckner 7. E-dur szimfóniája, amely a zeneszerző életében a legnagyobb sikert hozta. Vezényel Marie Jacot. Tavaly november 14-i koncert felvétele a Kölni Philharmoniából, vasárnap 20 óra 30 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. A Bartók Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a Klasszikus és Jazz című sorozatunk mai koncertjén a Barca Trió játszik. Barca Horváth József bőgőzik, Olá Krisztián zongorázik, Kaszás Péter dobol, illetve a koncert első részében Bene Róza csembalózik, Horváth Milán gitározik, a második részben pedig Szőke Nikoletta fog énekelni. Először hallgassuk Bene Rózát és Barca Horváth Józsefet. Johann Sebastian Bach D-dur gamba szonátáját adják elő, jegyzékszáma 1028.

Johann Sebastian Bach D-dur gambaszonátája hangzott el. Barca Horváth József nagybőgön és Benelóza Csembalon most Henry Eccles G-moll szonátáját adja elő.

Henry Eccles G-moll szonátáját játszotta Barca Horváth József nagybőgön, Bene Róza csembalon. Most Horváth Milán gitározik, Johann Sebastian Bach A-moll landszvitjének prelúdium tételét, jegyzékszáma 995.

Bach A-moll landszvítjének prelúdium tételét játszott a Horváth Milán gitáron. És a koncert második felében következik a jazz, Barca Horváth József szerzeményeit halljuk, Canticum, Incomplete Message, Sleep My Love és I Could. Barca Horváth József bőgözik, Olá Krisztián zongorázik, Kaszás Péter dobol, és a második két számban, tehát az utolsó két számban Szőke Nikoletta énekel.

0: Barta Horváth József szerzeményeit hallottuk, Canticum, Incomplete Message, Sleep My Love és I Could. Az utóbbi kettőnek a szövegét az énekesnő Szőke Nikoletta írta. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a Klasszikus és Jazz című sorozatunk mai koncertjének első részében Barca Horváth József nagybőgön, Bene Róza csembalon, Horváth Milán gitáron játszott. A második részben Barca Horváth József bőgőzött, Olá Krisztián zongorázott, Kaszás Péter dobolt és Szőke Nikoletta énekelt. A felvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében készült 2026. február 20-án. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs és Farkas Bálint, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Ürögi Mária. Nevükben is megköszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt Weisz Gábort hallották. Viszontlátásra, viszonthallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Mint egy Ödipusz, Liszt megoldotta a rejtélyt. S úgy oldotta meg, hogy ha a szerző hallhatta volna, reszkednie kellett volna az örömtől és elragadtatott büszkeségtől sírjában. Egyetlen hang nem maradt ki, egyetlen egyet sem adott hozzá. Egyetlen tempót sem változtatott meg önkényesen, egyetlen hajlítás, egyetlen gondolat sem mosódott el. Liszt, aki ilyen módon megértetett velünk egy eddig még meg nem értett művet, bebizonyította, hogy ő a jövő zongoristája. Hector Berlioz Liszt Ferencről Beethoven Hammerklavír szonátájának előadása után Párizs 1836. június 12-én.

0: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael ma ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember, köztük 3 mentő meghalt, több mint 20-an megsérültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja, a célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autós az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves, marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, végül a járókelők állították meg. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Idehaza újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezetnek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban, a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban holnap délutánig zajlanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Megkezdődött a vitorlás szezon Balatonfüreden. Idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Az alkalomból rendezett évadnyitó nagydíjon 157 hajó indult, közülük 147 ért célba, leggyorsabban a 50-50 nevű katamarán. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb mint 37 perc alatt teljesítette a távot. Végül az időjárásról. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső és keleti, észak-keleti tájakon lehetnek kiadós záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután általában 11-24 fok várható. A középső tájakon lesz hűvösebb, a Tiszántúlon melegebb.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, kellemes éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket, Katona Márta és Papp Sándor nevében is. A csodagyerek Kreisler 3 évesen tudott kottát olvasni, ő így magyarázta a dolgot. Egyik nap, amikor 3-3,5 éves voltam, apám mellett álltam, ő egy Mozart vonos négyest játszott a barátaival. Darab 3 hanggal kezdődött, megkérdeztem, honnan tudott, hogy ezt a 3 hangot kell játszani. Apám elmagyarázta, hogy mit jelentenek a hangjegyek, azonnal megértettem, mit próbál tanítani. Így szó szerint azelőtt tudtam kottát olvasni, hogy megtanultam volna az ABC-t. Kreisler Sicilianóját halljuk, majd Luigi Boccherini rondóját.

Boccherini rondóját hallottuk, előtte pedig Kreisler Sicilianóját játszotta Henry David Várema és Heikki Metlik. Kreisler apja eleinte könyörgött a fiának, hogy engedje el a zenét, ő orvosi hivatást tartott volna biztosabbnak, biztonságosabbnak. Andrea Falconieri darabjai következnek.

Andrea Falconieri zeneműveit a United Continuo együttes szólaltatta meg. Most Sibelius zenéje szól, a zene egy jelenethez, ez az Opus 45-ös tánc intermezzo eredeti alakja. Sibelius neve már a 20. században jelképpé vált, Finnországot jelentő fogalommá.

Sibelius muzsikáját hallottuk zene egy jelenethez, előadta a Finn rádiózenekar. Most Beethoven Émol szonátája szól egy 1905-ös felvételről. Xaver Sárvenka zongorázik, aki nagyon híres zongoraművész volt, annak idején járt Budapesten is, nagy sikerű koncerteket adva.

Beethoven opusz 90-es émol szonátáját Xaver Sarvenka játszotta, aki a Porosz Szépművészeti Akadémia tagja volt, majd szenátor lett. Michael Tippett dalokat, operákat is komponált, és a zenéről szóló írásai is jelentősek. Korunk gyermeke című zeneművéből szól egy részlet.

Öt spirituálé hangzott el Michael Tippett korunk gyermeke oratóriumából, a Vancouveri Bach kórus énekelt. A darabot a Kristály éjszaka ihlette, aminek címét egy ebben az évben megjelent náci ellenes regényből vette át a zeneszerző. Most hallgassuk meg Antonín Kraft C-dur Gordonka versenyét.

Antonin Kraft C-dur Gordonka versenyét Mihály Kanka és a prágai kamarazenekar adta elő, aki járt már Prágában, azt tudja, hogy elképesztően szép, műemlékekben dúskáló város. Jókai Mór azt mondta, hogy egyetlen a nagyszabású múzeum. Claude Debussy Metszetek ciklusát játssza most Lars David Nilsson.

Claude Debussy metszetek ciklusát Lars David Nilsson játszotta. Az első darab Kínát idézi, a második darabot, a Granadai estét Defájának egy Debussyhez intézett levelező lapja inspirálta, a harmadik egy francia nyaralás emlékét idézi. József Jongen éjszakai elégiája szól.

A belga József Jungen éjszakai elégiáját a Grümio trió adta elő. Ez a komponista elnyerte a római díjat, és hosszú tanulmány útja során

Herbert Howells requiemje hangzott el a Gabrieli konszort előadásában Paul McCrish vezényletével. Az 1892-ben született zeneszerző majdnem minden művében tükröződik a brit vidék, a székesegyházok és az irodalom iránti mély elkötelezettség és szeretet. 2 óra van.

A Barmouszi Szimfonikus Zenekar hangversenye következik, amelyen Mark Wigglesworth vezényelt. Elsőként Sosztakovics első szvitje hangzott el. A jazzszvit 1934-ben készült. A mű a Szovjetunió korai jazz iránti érdeklődésének idején íródott. Nem klasszikus értelemben vett jazz, hanem inkább stilizált, szimfonikus feldolgozása a műfajnak. Összesen három tételből áll, az első tétel egy élénk indulószerű nyitány, a második tétel már líraibb hangvételű és nagyon dallamközpontú, a harmadik tétel pedig ismét gyors, játékos, ritmikailag pedig mozgalmas.